0: Van. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Erről tett közzébejegyzést a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, hogy 22 tagállam azt vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig. Ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátásbiztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását, és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez. A szabadság közös felelősséget is jelent, erről beszélt a főpolgármester a Budapest Pride felvonulás záró rendezvényén. Karácsony Gergely a Vérmezőn azt mondta, hogy a visszanyert szabadságnak és demokráciának csak akkor lehet érvényt szerezni, ha az emberek aktívan részt vesznek a közéletben. Hozzátette, hogy továbbra is hatályban vannak azok a jogszabályok, amelyek alapján tavaly megpróbálták betiltani a Pride-ot. Dunába fulladt egy fiatal férfi Iváncsánál, a riasztott vízirendészek kiemelték a folyóból, de az életét már nem lehetett megmenteni, közölte a BRFK. Hozzátették, nem ez volt az egyetlen eset szombaton. Még keresik azt a férfit, aki Újbudán a Kopaszigátnál tűnt el a Dunában, és azt a 26 éves fiatal férfit is, aki Bajánál merült el. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az egész országban, az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontjában érvényben vízkorlátozás. Megdőlt a napi maximum hőmérsékleti rekord, közölte a Hungaromet. Budakalászon késő délelőtt 40 fokot mértek. A korábbi legmagasabb hőmérséklet Örkényben volt ezen a napon 1994-ben, akkor 37,5 fokot mutattak a hőmérők. Továbbra is kitart a hőség Európa országaiban. Németországban a Saar vidéken új hőségrekordot regisztráltak, de szinte az egész országra riasztást adtak ki, és víztakarékosságra kérték a lakosságot. A német vasúton néhány járatot felfüggesztettek, és visszaváltják a távolsági jegyeket, hogy kevesebben utazzanak. Dániában közben az 1874-es mérések óta a legmelegebb 37 fokos hőséget mérték. Csehországban megölt az abszolút rekord, egy Prágától északra fekvő faluban alig maradt 41 fok alatt a hőmérséklet. A hőhullám és várható 39 fok miatt csaknem 20 olaszországi városra adtak ki vörös riasztást. Köztük van Milánó, Róma, Torino, Velence, Genova, Firenze és Bologna is.
1: Időjárás jelentés.
0: Tovább fokozódik a hőség idehaza, sok napsütés várható, kevés gomoly felhővel, egy-egy zápor kis eséllyel fordulhat elő, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hajnali 15-21 fokról 35 és 40 fok közé melegszik a levegő. Keddig továbbra is rekkenő hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak pár fokos enyhülést.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

le. Van itt bent, és csak Isten tudja miért téged. Néha kimosnám a foltokat, vagy elcserélném másira a sorsomat. Az érzés túl régen folytogat, hogy ez csak téves állomás, vagy már a rossz vonat.

0: Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 260 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Én vagyok az, aki szeret. Ki is voltam te nélküled. Elhoznám a fát az eget, ha láthatnám szép szemedet. Szegény voltam, voltam nemes, hazug voltam, s becsületes.

0: Hazai turnix. Naponta 2x60 percben.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Nem tudom, jó-e az út, ami járok. Nem tudom, hova vezet.

0: hogy most is lássam.
1: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Tovább fokozódik a kánikula. Energiatakarékosságra szólítanak fel az extrém hőségben. Idén is népszerű volt a Balaton átevezés. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontjában érvényben vízkorlátozás. Megdőlt a napi maximum hőmérsékleti rekord. Budakalászon késő délelőtt 40 fokot mértek. Korábban Örkényben 1994-ben 37,5 fokot mutattak a hőmérők. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energiaellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit nem érzékel. A bejegyzésben arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával. Távozik tisztségéből a szerb köztársasági elnök, Alekszandar Vučić néhány héten belül nyújtja be lemondását, de közölte, hogy pártja kérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Szerbiában másfél éve tartanak azok a tüntetések, amelyeken a szerb elnök távozását követelik, azután, hogy 2024 novemberében leszakadt az újvidéki vasútállomás előtetője, 16 ember halálát okozva. A sajtóban megjelent információk szerint azonban Alekszandar Vučić azért távozik, hogy a szerb haladó párt színeiben ismét induljon a miniszterelnöki posztért. Meghaladta az 1400-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, több mint 3200 sérültről tudnak, és mintegy 54 000 embert eltűntként tartanak nyilván. A mentők több túlélőt is élve emeltek ki a romok alól, köztük egy 15 éves lányt és egy 18 napos csecsemőt az édesanyjával együtt. Közben a túlélők felkutatásához 1600 szakember csatlakozott, és a következő 24 órában további segélyszállítmányok érkezése várható. Az Egyesült Államok 150 millió dolláros segélyt ajánlott fel, és katonai eszközökkel is támogatja a mentést. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tiszatavon. A rendőrök hajóból, vízből és a partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbordozók miatt vezették be az intézkedést. Több mint 4000-en teljesítették a Balaton átevezés 8 kilométeres távját Zamárd és Tihany között. A résztvevők kajakkal, kenuval, száppal, sárkányhajóval és más vízi eszközökkel vághattak neki a távnak. A szervezők a forróság miatt korábbi rajtokkal, árnyékolással és ivóvízzel készültek. A legnépszerűbb vízi eszköz idén is a száp és a kajak volt.
1: Időjárás jelentés.
2: Tovább fokozódik a hőség, sok napsütés várható kevés gomoly felhővel, egy-egy zápor kis eséllyel előfordulhat. A hajnali 15-21 fokról 35 és 40 fok közé melegszik a levegő.
1: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. A legfrissebb információk első kézből a körmendi, a vasvári, az őri szentpéteri és a szentgotthárdi kistérségből. Délvasi barangoló. Minden szombaton 9 órától a Körmend FM-en. A Körmend FM-en.
3: Ma ismét rendezvényeket ajánlunk a figyelmükbe. Egyik program, amire invitáljuk Önöket, strandfoci bajnokságot rendeznek a hétvégén Körmenden a Rába parton. A kétnapos eseményt szombaton és vasárnap tartják meg. A mérkőzések a Rába parti homokos pályán zajlanak, a programban csoportmérkőzések és helyosztók is szerepelnek. Bartik Dáviddal, a rendezvény egyik főszervezőjével, Tóth Cecília beszélgetett mindenről. A másik program, amire hangképes ajánlót szeretnénk átnyújtani Önöknek, a pénteken elkezdődött 44. őrségi vásár vasárnapig tart. A szombati kínálatban szerepel többek közt az Őrségi Nemzeti Park természeti értékeit bemutató program, könyvbemutató, valamint könnyű zenei és szórakoztató előadások. A nagy színpadon fellép Csocsesz, este pedig a Kaukázus zenekarat koncertet. A nap egy már hagyományos túrával indul majd. Őr Zoltán polgármester sorolja a programokat. Csákány Doroszlóba is invitáljuk már Önöket, majd röviden Musics József polgármesterrel egy falu napra. Erről szól mai műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván Önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán a szerkesztő Pogács Mónika.
1: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből.

0: Ma ismét rendezvényeket ajánlunk a figyelmükbe. Egyik program, amire invitáljuk Önöket, strandfoci bajnokságot rendeznek a hétvégén Körmenden a Rába parton. A kétnapos eseményt szombaton és vasárnap tartják meg. A mérkőzések a Rába parti homokos pályán zajlanak, a programban csoportmérkőzések és helyosztók is szerepelnek. Bartik Dáviddal, a rendezvény egyik főszervezőjével Tóth Cecília beszélgetett mindenről.
1: Az előttünk álló hétvégén, június 27-én és 28-án ismét strandfoci bajnokság Körmenden, a Rába parton. Ezzel kapcsolatban pedig az egyik főszervezővel, Bartik Dáviddal beszélgetünk, hogy mire is számíthatnak ezen a hétvégén a kilátogatók a Rába parton. Köszöntelek nálunk. Szerintem kezdjük is azzal, hogy mit is kell tudnunk az idei strandfociról.
2: Sziasztok! Az idei strandfocival egy kicsit különlegesebbel készültünk, mint az eddigi strandfocikon. Például most egy sztár csapatot hívtunk meg, mint a Trollfoci csapata. Igazából ők nem futballozni jönnek, hanem a megszokott, brutális jó hangulatért lesznek felelősek, amit innen is köszönünk nekik, és reméljük, hogy tényleg egy emelkedett színvonalú lesz. Emellett idén két naposra szerveztük a strandfocit. Hála Isten, 23 csapat nevezett eddig, 24 a keret, úgyhogy még holnap estig egy csapatnak van esetleg lehetősége nevezni. Ennyi még soha nem volt, eddig a 16 volt a maximum, úgyhogy ez egy rekordszámnak minősül, aminek nagyon örülünk, hogy egyre jobban ezt most már azt hiszem a Mátéval a 6. éve csináljuk, hogy hiszem 6., de lehet, hogy 5., teljesen mindegy. A strandfocit is ennyi csapat soha nem nevezett. Másrészt készülünk egy plusz olyan dolgokkal, hogy rendeltünk medencéket, ilyen nagyobb medencéket, feltöltjük hideg vízzel, úgyis kánikulát mondanak a hétvégére. A Red Black Café és Bar fog kitelepülni, ők várnak titeket friss üdítőkkel, jégkásával, és emellett a nyitnikéknek a kocsia fog jönni, akik az ételről fognak gondoskodni. Emellett a csákányi futballcsapattól megkaptuk a lelátókat, ami még plusz egy élményt fog adni, hogy szintén lelátók előtt fog zajlani a futballmérkőzések. Emellett még sztárvendénként eljön hozzánk Fepu is. Egy kicsit beszélgettünk vele a kosár utánéletről, hogy mi lesz, hogy lesz vele. Lesz napszerbajnokság, amit a vasárnapi napon fogunk rendezni. Várjuk oda is szeretettel az embereket kártyázni. A szombati napon meg darts bajnokságot fogunk rendezni, szintén ugyanúgy, mint tavaly, csak az egyik szombaton lesz, a másik pedig vasárnap.
1: Ezekre nem kell előre nevezni, a helyszínen is lehet.
2: A helyszínen is lehet, így van. Úgyhogy hála Isten, minden éven egyre több kártyázni vágyoljon, dárcozni vágyoljon, úgyhogy ez is elég jól emelkedik a színvonala.

0: Strandfoci bajnokságot rendeznek a hétvégén Körmenden a Rába parton. A kétnapos eseményt szombaton és vasárnap tartják meg. A mérkőzések a Rába parti homokos pályán zajlanak, a programban csoportmérkőzések és helyosztók is szerepelnek. Bartik Dáviddal, a rendezvény egyik főszervezőjével Tóth Cecília beszélgetett mindenről.
1: Minek tudható be egyébként, hogy most említetted, hogy eddig ilyen körülbelül 16 csapat szokott nevezni, most 23 csapat, tehát hogy szerinted minek tudható be az, hogy rekordszámú csapat nevezett?
2: Hát megmondom őszintén, hogy a tavalyi évben már láttuk azt, hogy egyre jobb, hogy 16 csapat lett, és egyre több embert érdekelt ez a rendezvényünk, a strandfoci. Aztán lehet, hogy idejében egy kicsit a trollfoci is megtolta, mert őket szeretik. Magyarországon talán nekik van az egyik legkövetett a Facebookon, meg a többi hálón a legkövetettebb oldaluk, és valószínű, hogy ez is dobott rajta. És azt meg ugye elfelejtettem mondani, hogy minden évben tombolákat,

0: sajnos már nem olyanok a fiatalok, mint mondjuk 15-20 évvel ezelőtt, hogy ha csak akkor tudtál nevezni, ha valaki kiesett vagy visszamondta, egyébként várólistás volt az egész. De hála Isten most egyre jobban úgy néz ki, hogy ez felkapottabb lesz és jobb lesz, és próbálunk minden éven nagyobb minőséget.
1: Meg azért valljuk be, ennek azért hangulata van, hogy ha már strandfoci, illetve lesz majd strandkosár, tehát hogy azért maga ez a feeling is, hogy lent a Rába parton, nem egy megszokott focipályán rúgják a bőrt, tehát azért úgy gondolom, hogy ez is egy kicsit grundfoci.
0: Grundfoci, így van. Tehát ez is jót tesz neki, hogy tényleg a Rába part, az ember el tud menni mártozni egyet a vízben. Nem a csukát kell fölvenni, nem tényleg ott egy sportcipő elég, aztán meg kötetlenebb, tehát hogy azért nem csinek. Jó, néha vannak, de azért nagyrészt nem véremenő csaták vannak, inkább egy baráti beszélgetések, sörözés, üdítőzés, kinek ahogy tetszik, és egy kicsit közösség kovácsoló ez az egész történet, amire mi a Mátéval úgymond küzdünk ezért most már évek óta, ugyanígy, mint a Várzsi kosárlabda bajnokságot is, évek óta szervezzük a Szilveszter kupát is. Igazából mi lokálpatrióták vagyunk, és próbáljuk a körmendi sportéletet életben tartani, amennyire lehet. Mert lássuk be, egyre kevesebbet lehet sportolni. Körmend szerte is, úgyhogy...
1: És tök jó, hogy vannak ilyen fiatalok, akik tesznek azért, hogy a nálatok fiatalabbnak, illetve a ti korosztályotoknak, vagy az idősebbeknek legyen lehetősége arra, hogy a hobbiukat úgymond űzhessék.
0: Hát igen, mindenképpen, mert azért itt végignézzük a csapatokat, azért itt már bőven vannak 30-40, szerintem még 50 pluszos emberek is, akik eljönnek, egy jót beszélgetnek. Ezer éve nem látott cimborákkal tudnak beszélgetni. Tényleg ott egy jó velőspiritus mellett tök jó el lehet egy ilyen kis jó hangulatot lehet teremteni. És akkor ez most annyival még megfelel, hogy legalább ez most két napos lesz már, és másnap is még lehet egy kicsit ellenő, úgyhogy ez így jó fog működni szerintem idén is. Aztán majd jövőre megpróbálunk, lehet, hogy kicsit még egy szintet emelünk, hogy csinálunk mellé még egy pályát. Tehát ezek még a jövő kérdéseim. Eddig például a büfé fönt volt abban az épületben. Ezt most például lehoztuk idén, a pálya mellett lesz, sátor alatt, és ugye ott akkor az emberek ott vannak a pálya mellett, és akkor tényleg egy olyan hangulata van, hogy ott meg a lelátók, hogy az emberek nagyon közel lesznek úgymond a meccsekhez is, és a játékosoknak is egy tök nagyobb élmény, hogy amikor már több százan nézik őket.

0: strand foci bajnokságot rendeznek a hétvégén Körmenden a Rába parton. A kétnapos eseményt szombaton és vasárnap tartják meg. A mérkőzések a Rába parti homokos pályán zajlanak, a programban csoportmérkőzések és helyosztók is szerepelnek. Bartik Dáviddal, a rendezvény egyik főszervezőjével, Tóth Cecília beszélgetett mindenről.
1: Említettem, hogy grunt foci. Azért itt is vannak szabályok. Mennyire komolyak a szabályok? Tehát olyan, mint egy rendes futballmeccsen, vagy van némi, úgymond, engedmény, könnyítés?
2: Hát nem igazán van engedés, meg könnyítés, mert annyi, hogy 3-3 játékos lehet a pályán. A Charlie Jussi lesz a bíró egész abban a két napban, és igazából ő nézi árus szemekkel, hogy falt, kiment a labda, tényleg mindent, úgyhogy igazából úgy engedmények nincsenek. Uh-huh. 2x5 percben fognak játszani a csapatok, 5 fős lehet egy csapat, és akkor abból 3 a pályán van. BL lebonyolítás szerint fogjuk játszani a meccseket, igazából ezt úgy kell nézni, hogy mindenki játszik 5 meccset egy tök véletlen sorsolással, és akkor az első 16 fog tovább jutni, és akkor utána jönnek a 8-ot döntők, 4-et döntők, stb. Uh-huh. is elvileg. Vasárnap olyan 4 óra környékére tervezzük a döntőt. Uh-huh. És akkor utána lesz majd még tombola sorsolás, és akkor 16:30 lesz az eredményhirdetés.
1: Mondjuk a bírónak is könnyebb dolga lesz, mert csak kevés embert kell nyomon követni a pályán.
2: Így van, így van, így van. Önnek igazából az a dolga, hogy kap egy széket, ha akar áll, de úgyis leül, és akkor onnan belátja azt a 20x méter pályát, tehát nem egy beláthatatlan uh-huh. történet, és akkor igazából idén egy kicsit szeretnénk mélyíteni a pályán, hogy legyen a pályának mindenhol oldalfala, és akkor ez kicsit még meggyorsítja a játékot, mert lehet a fallal kényszerítőzni, de ez a héten fog megvalósulni, úgyhogy hasonló lesz, mint az eddigekben, de azért most mégis lesz egy plusz passz, hogy oda tudod rúgni a labdát, és egyből vissza tudod magad. Egy kis kényszerítőzés.
1: Említetted a tombolát, hogy és miként lehet tombola jegyet vásárolni, hogyha valaki szeretne?
2: Hát tombola jegyet úgy lehet vásárolni, hogy a Kiskos Dávid lesz a speakerünk, és ő mindig mondani fogja, oda lesz adva éppen valaki segítségünknek, és akkor ők mennek végig, vagy akár én meg a Máté, és tőlünk lehet igazából vásárolni, de mindig lesz egy emberünk, vagy kettő, vagy három, akik menni fognak, és folyamatosan árulni fogják a tombolát. Meg emellett díjazni fogok, lesz büntetőrugó verseny, ami egy ilyen pár óránként egy fél órás sorozat lesz, és akkor 5-5 rúghat mindenki, és nyilván aki a legtöbbet berúgja, az majd be fog jutni egy döntőbe. Nyilván itt általában az szokott lenni, hogy 5-ből 5-öt be szoktak rúgni, és akkor a végén addig megy, ameddig vége nincsen.
1: Ahogy néztem, komoly díjazása van a strandfoci bajnokságnak. Igen. Egy kicsit beszéljünk erről is, hogy lehet, hogy ez is egy kicsit vonzó volt a csapatoknak, nem?
2: Hát igazából minden éven van anyagi nyeremények. Igazából idén olcsóbb volt a nevezés, pontosan azért tettük olcsóbbra a nevezést, hogy talán még csábítóbb azt, hogy minél többé jönnek el, de egyébként nem gondolnám, hogy most itt, aki el akar jönni focizni, az eljön többér is, de nem ez volt a cél, nekünk az volt a cél, nyilván van egy kis összeg, amit nevezni kell, aztán ezt megpróbáljuk nagyjából szétosztani a győztesek között, meg nyilván kupák, oklevelek, érmek, ugyanúgy a legjobb játékost is díjazzuk a gólkirályt, díjazzuk a büntetőrugó versenyt, tehát hogy ezekre mind próbálunk odafigyelni, hogy mindenki, aki megérdemli, ő kapjon valami díjat.
1: Mint minden rendezvénynek, feltételezem, hogy nektek is vannak támogatóitok, akik mellétek állnak a szervezésben. Minden évben ugyanazok, vagy esetleg most bővült a támogatók névsora?
2: A támogatást azt igazából nézhetjük anyagi vonzatban is, meg nézhetjük segítő vonzatban is. Igazából nagyrészt ugyanazok is, egyre többen vannak, egyre több segítséget kapunk, mivel most ugye elhozni a lelátókat Csákányból, akkor tényleg a géppel megcsinálni a pályát. Megsorolhatnám, igazából most így fejből sajnos nem tudok elmondani mindent, de mindenkinek, a városnak nagyon köszönjük a támogatást, a kulturális központnak, a kihangosítás színpadokat, tehát ez nélkülük nehezen valósulna meg. Azért tudunk egyre színvonalasabb bajnokságot csinálni, mert egyre többen segítenek nekünk is, és azért nagyon hálásak vagyunk, és nagyon köszönjük. Mind a polgármester úrnak, ő is nagyon sokat segített ebben.
1: Akkor még egyszer mondjuk el, hogy mikor és hova várjátok az érdeklődőket, szurkolókat.
2: Június 27-én és 28-án szombat vasárnap várjuk reggel 8 órától a futballra kiéhezetteket és a sörre kiéhezett embereket, és vasárnap 4 órakor lesz a döntő mérkőzés, úgyhogy sok szeretettel várunk családokat, gyerekeket, mindenkit, akiket jót enni akarnak, beszélgetni.
1: Köszönjük szépen, kívánok sok sikert a program lebonyolításához, nagyon jó mérkőzéseket, nagyon sok szurkolót, nézőt, és persze játékosokat egyaránt, és hát köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk.
2: Én meg szeretném megköszönni Máté is az én nevemben, hogy eljöhettünk, vagy eljöhettem. Köszönjük szépen.

0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kis térségi hírek első kézből. Első kézből.
1: A másik program, amire hangképes ajánlót szeretnénk átnyújtani önöknek, a pénteken elkezdődött 44. őrségi vásár vasárnapig tart. A szombati kínálatban szerepel többek közt az Őrségi Nemzeti Park természeti értékeit bemutató program, könyvbemutató, valamint könnyű zenei és szórakoztató előadások. A nagy színpadon fellép Csocsesz, este pedig a Kaukázus zenekarat koncertet. A nap egy már hagyományos túrával indul majd. Őr Zoltán polgármester sorolja a programokat. Nem sokára őrségi vásár, Őr Zoltán polgármester úrral vállalkoztunk arra, hogy egy kis ajánlót készítünk, hangoztatunk a hallgatóknak, de azzal kezdjük, hogy nem volt egyszerű ugye az idei őrségi vásárról dönteni végül is.
2: Ez így van, nagy örömmel számolok be az őrségi vásár program kínálatáról, és szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, de teljesen helytálló a felvezetés, nagyon nem volt egyszerű, sokáig rezgett a léc. Június elején még az sem volt biztos, hogy egyáltalán meg tudjuk-e rendezni az őrségi vásárt idén, hiszen éppen a rendezvényterület volt érintett, ugye a közismert aszbeszt szennyezéssel. Viszont gondoltunk egy merészet és nagyot, és két legyet egy csapásra alapon mind a két problémát egyszerre oldattuk meg, méghozzá úgy, hogy 2100 négyzetméternyi rendezvényterületet, parkolót, óvod előtti parkolót letakartunk geotextíliával, és 7 cm. Az őrségre egyébként abszolút jellemző vörös kavics réteg került a geotextíliára, természetesen megtömörítve, ami azóta teljesen jól beállt, úgyhogy nem, hogy rosszul jöttünk ki az egészből, hanem egy megújult rendezvényterületet kaptunk a 44. őrségi vásárra, és egyúttal akkor az aszbeszt problémát is kezeltük, hiszen innentől kezdve a közterületen most már nem tud aszbeszt szennyezés a levegőbe jutni, minden problémát ezzel megoldottunk és kipipáltunk, igaz, hogy átmenetileg, de hát ki tudja meddig, amíg ugye a felső iránymutatás döntés nem születik módszertani iránymutatással, finanszírozási kérdések megbeszélésével, addig szerintem most itt Őri Szentpéteren nyugvó pontra jutott ez a kérdés, és hát nagy örömmel láttunk neki természetesen a 44. őrségi vásár megszervezésének.
1: És akkor lássuk is a gazdag programkínálatot.
2: Valóban gazda, hiszen nagyon sok település bekapcsolódott a programkínálatba, kezdődnek is a szombati programok. 8 órától veszi kezdetét már 27. alkalommal az őrség Goricska gyalogtúra, illetve gyalogtúrák, hiszen 12 km és 25 km-es távon is lehet elindulni, a szintidő 25 km-nél 400 méter, a 12 km-nél pedig 140 méter szintkülönbséget kell leküzdeni. Szalaszőről az Olcsai Kis Zoltán faluháztól indul a program, és ez már 27. alkalommal képezi részét az őrségi vásárprogram kínálatának. 8 óra 30 perckor vásárnyitó térzene kezdődik a református templom mellett, közreműködik a Csepreg város fúvós zenekara. Ugye pár évvel ezelőtt áthelyeztük a megnyitót a település központjából a szabadtéri színpadra, a nagy színpadra, amikor abból a megfontolásból semmiféle forgalmi akadályt nem szeretnénk pluszba képezni, hiszen ugye az őrségi vásár útlezárásával és a 10 000 ember megjelenésével azért szokott egyébként is közlekedési nehézségeket okozni, és ezt minimálisra szeretnénk redukálni. 9 órakor kirakodó vásár Őri Szentpéter központjában, a már megindult, megújult rendezvényterületen természetesen több mint 200 vásározó árus jelentkezett be, és hát 9 órakor természetesen a 44. őrségi vásár ünnepélyes megnyitójára is sor kerül, amit ezúttal Horváth Nándor Zsolt országgyűlési képviselő úr nyit meg. A helyszín itt a vásári nagyszínpad Őri Szentpéteren és az őrségi kistérségi alapfokú művészeti iskola citara és népénekes tanulói közreműködésével zajlik a nyitó ceremónia.

0: A 44. őrségi vásár vasárnapig tart, Őr Zoltán polgármester sorolja a programokat.
1: Fél órával később kiállítás megnyitó veszi kezdetét a Szikszai Edit művelődési házban. Nagyon érdekesnek ígérkezik a téma együtt a nosztalgikusnak, hiszen Egykor volt gyermekkor címet viseli. Ez a kiállítás, ami a gyermeki pillanatok az őrség múltjából kiegészítő címmel, ugye a régmúlt, a gyerekkori emlékek, játékok világába kalauzol bennünket vissza, az óriás maszkók világába, a pedállal hajtható moszkvicsok világába, talán még emlékszünk néhányan erre, hogy 30-40-50 évvel ezelőtt ezek voltak a menő gyerekjátékok, és ezeket a gyerekkori emlékeket igyekszik most megragadni ez a kiállítás. A kiállítás Török Károlyné Miszari Marianna nyitja meg az Őrségi Baráti Kar közreműködésével. Aztán tavaly óta szerencsére úgy néz ki, hogy állandó programelem a játékos ismerkedés az Őrségi Nemzeti Park természet értékeivel, és az őshonos házi állatok bemutatója. Ez tavaly is óriási siker volt, itt egy parki területen, ez egy állatsimogató, állat bemutató, tavaly kis csikóval, kis bocival, és névadásra is sor kerülhetett, ugye a vendégek egy kalapba, cédulára fölírhatták, hogy milyen nevet javasolnak a kisbocinak, és végül is a Réka név győzedelmeskedett, emlékeink szerint, úgyhogy Rékának hívták. Nevezték el akkor az Őrségi Vásár látogatói, nyilván egy kisgyerek lehetett azt a bocit. A 14 órakor könyvbemutató a Szikszai Edit művelődési házban, fotózás és néprajzi muzeológia az őrség és a Rába vidéken 1958 és 1980 között. A szerző dr. Illés Péter néprajz kutató vetített képes előadásával történik ez a kötet bemutató. Aztán kulturális és szórakoztató programok kezdődnek a vásári nagyszínpadon, illetve már ezt megelőzően ezzel párhuzamosan. 11 órától szórakoztató térzene, ugye Csepreg Város Húvoly zenekara játszik tovább, 14 órától Piroduett, Musicalek, Papiroska és Virág Kristóf előadásában, majd 16 órakor Galaxy Akrobatikus Rock and Roll Klub műsora következik. A mulatós zene kedvelői örülhetnek, hiszen 5 órakor Csocsesz lép fel a nagy színpadon, majd pedig Kaukázus élő koncert kezdődik 7 órakor szintén itt a nagy színpadon. Ezzel párhuzamosan ugye egy másik újítás, évekre visszamenő újítás, hogy két színpada van az Őrségi Vásárnak. A kis színpad a Gesztenyefa árnyékában, a Szikszai Edit művelődési ház udvarán található, ahol 15 órától Monferi Akusztik műsoron népszerű felnőtt és gyerekdalok saját szerzeményekkel tüzdelve veszi kezdetét, majd pedig 6 órától a Stand Up Budapest humoristáinak előadása következik. Major Vanda és Török Ádám lépnek fel.

0: 44. Őrségi Vásár vasárnapig tart. Őr Zoltán polgármester sorolja a programokat.
1: 21 órától ilyen még nem volt a program kínálatban, de valamikor ezt is el kell kezdeni. Retro kert mozi, filmvetítés, méghozzá Hogyan tudnék élni nélküled című film, ugye ezt nagyon sokan szeretik. Magyar filmről van szó, ugye romantikus vígjáték Demjén Ferenc zenéjével. És már is indulnak a vasárnapi programok, ugye június 28-án vasárnap 9 órakor elkezdődik ugyancsak a kirakodóvásár, természetesen 10-től 16 óráig tovább folytatódhat az őshonos háziállatok bemutatója, az őriszentpéteri játszótér alatti ligeti részen. A nagy színpadon pedig kulturális és szórakoztató program kínálat várja a nagy érdeműt. 10 órától zenés istentisztelettel indul a nap, 11 óra 30 perckor Goldigeri gyermekkoncert következik, hiszen minden réteget ugye az Őrségi Vásár program kínálatával igyekszünk megszólítani, és a gyerekek természetesen nem maradhatnak ki ebből. 2 órától a Terka táncegyüttes lép fel, 14.30 hagyományőrző citera zenekar Körmend, ugye a körmendi lába is megvan akkor az Őrségi Vásárnak idén is, természetesen 17 órától a Gary Betley duo lép fel, ugyancsak a mulatos zene kedvelőinek a szórakoztatására, 19 órától pedig Soul Wave zenekar élő koncert, ugye itt a másik körmendi lába, akkor az Őrségi Vásár műsorkínálatának. Ezzel párhuzamosan a kis színpadon, a Gesztenyefa árnyékában 15 órától Fabók Mancsi bábszínházának előadása a Halhatatlanság országa, ugye ez egy gyermekmese, 16 óra 30 perc akkor gyermekműsor a Kalimpa Színház előadásában, ő is állandó és népszerű résztvevői az Őrségi Vásár program kínálatának, sőt a Tök Fesztivál program kínálatába is beépülnek, majd pedig Fabók Mancsi bábszínháza előadásában Azért a kis bolondságért, ami egy felnőtt mese, kerül bemutatásra, és ugye ezzel a két programmal, a kis színpadon, ezzel a bárszínházi előadással, a nagy színpadon pedig a Soul Wave koncerttel, a 7 órakor kezdődő Soul Wave koncerttel zárjuk a 44. Őrségi Vásár programjait.
0: Nagyon átgondolt, nagyon szépen egymásra épített, a lehető legszélesebb rétegeknek, generációknak szóló program sorozatot látok itt. Ehhez, ennek összeállításához, valamint a szervezéshez ismét az önkormányzat, a civil szervezetek és az intézmények harmonikus együttműködése kell, ugye, a sikerhez?
1: Mindenféleképpen összefogás nélkül ez nem megy, és ebben az évben különösen nagy szükség van erre, tehát egy ilyen horderejű rendezvény lebonyolításához, sikeres lebonyolításához, a parkoltatáshoz, a területek előkészítéséhez, a lekasszálásához, igazításához, azért, hogy ünnepi pompájában fogadhassa a kedves vendégeket, az idei jövő Őrségi Vásár is. Nagyon-nagyon sok előkészítő munka és összefogás szükségeltetik, és hát a civilek nélkül természetesen nem boldogulnánk, de nagyon sok intézmény segítséget is kapunk, azt is el kell mondanom, hiszen az Őrségi Nemzeti Park igazgatósága is kisegít bennünket területek lakaszállásával, rendelkezésre bocsátásával, például ugye az Őrségi Nemzeti Park igazgatóság biztosítja a VIP parkolót is ugye a meghívott vendégek számára, és hát természetesen ugye ők biztosítják, ez egyik nagyon fontos programkínálati elemet is, ezt az állat simogatót és az Őrségi Nemzeti Park természeti értékeinek a bemutatását is, hiszen egy sátorral is kipakolnak ők, ahol népszerűsítik a kiadványokat is, természetesen is bemutatják ezen keresztül a térséget, de a rendőrség, a Magyar Közút KHT mind-mind tényleg a sarkukra állnak, és nagyon-nagyon sok segítséget kapunk tőlük, ki bójákat biztosít ehhez, ki a rendfenntartásban segítkezik, és hát a helyi civil összefogás pedig tényleg, ahogy mondtam, elengedhetetlen, és biztos vagyok benne egyébként, hogy társadalmi munkába még külön ehhez állampolgári segítségeket is fogunk kapni, azért, hogy tényleg méltó pompájában üdvözölhesse Őri Szentpéter is, és a térség egyéb települése is az ide látogatókat.
0: Az interjú zárásaként még ilyen szolgálati közleményként, mivel megint csak biztos, hogy sok látogató, sok autóval érkező várható erre a hétvégére. A parkolással kapcsolatban van-e újdonság, vagy mik az alap tudnivalók?
1: az az újdonság, hogy itt már ugye egy nagyon komoly zöggenőt elhárítottunk, nevezetesen ugye a parkoló jegyszedések ezúttal a kijelölt, ezúttal is, tavaly ezt már meghonosítottuk, és teljesen jó működött, tehát a kijelölt parkolóban történik a parkolójegyeknek az értékesítése, ami már sok évre visszamenőleg nem változott, 2000 forintos árat kérnek itt a civil szervezetek aktivistái a parkoló területek bejáratánál, és hát biztosítják akkor a kultúrát, parkolási lehetőségeket a településen, amire egyébként óriási nagy szükség van, hiszen nagyon könnyen be tudna dugulni Őri Szentpéter ilyenkor, nem csak a 10 000 látogató miatt, hanem azért is, mert ugye az Őrség központi és közlekedési központi csomóponti települése is, és ennek egyik szakasza a körforgalomtól Szent Gotthárd irányába, Szikszai Edit művelődési házig lezárásra kerül, hiszen itt van az a híres Vásár utca, amit ugye kézműves árusokkal töltünk ilyenkor mindig föl, és hát az Őrségi Vásárnak is már akkor a területe, hogy sajnos muszáj a közlekedés kárára egy kicsit még hozzá kanyarintani, de ezt kárpótoljuk azzal, hogy a civil szervezetek képviselői útbaigazítást nyújtanak, illetve segítséget nyújtanak majd a parkolás lebonyolításában.
0: Köszönöm szépen, polgármester úr, ezt a programajánlót, tájékoztatót, akkor tényleg idén is sok sikert ehhez az ikonikus rendezvényhez, az Őrségi Vásárhoz.
1: Nagyon szépen köszönjük, és örömmel látjuk vendégül, kedves látogatóinkat, kedves vendégeinket, mindenkit szeretettel várunk.

0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből. Első kézből.
1: Sárkány Doroszlóba is invitáljuk már önöket röviden Musics József polgármesterrel egy falunapra.
2: Musics József polgármester úrral beszélek, mégpedig abba egyeztünk meg, hogy szeretnénk közösen egy programajánlót a körmendiek és körmend térségiek számára is kínálni. Falunap lesz nem sokára, ugye?
3: Igen, így van, falunap lesz Sárkány Doroszlón. Köszöntöm én is a Körmend Rádió hallgatóit. Június 27-én a szombati napon tartjuk a szokásos éves falunapunkat.
2: És már így előzetesen, hogy néztem, nagyon gazdag programot kínálnak, és minden korosztályt megszólítanak vele.
3: Pontosan ez is a célunk mindenképpen, a fő cél, hogy minden korosztályt próbáljunk megszólítani, illetve hát leginkább a gyerekes családokat szeretnénk megszólítani, hiszen a gyerekeknek kell a program folyamatosan, ugyan már a gyereknapnak vége, de a gyerekeknek egész évben gyereknapot kell tartani, hogy én úgy gondolom, és hát velük együtt a felnőttek is tudnak szórakozni egy ilyen falunapot.
2: És szívesen veszik, hogyha a falu lakóink kívül máshonnan is érkeznek?
3: Természetesen nagyon szívesen vesszük, hirdetjük is a környéken, hogy bárkit várunk, szívesen jöjjenek. Egyébként a falunapi rendezvényeink 27-én lesznek, gyermekprogramok lesznek legtöbbjében, azzal indul a gyermekprogramokkal, sportjátékház, lufifújóverseny, aztán lesz légvár, fajátékok, egyéb gyermekszórakoztató játékokról fognak gondoskodni kollégáink. Aztán 15 órától Inci-Finci nevezetű gyermekprogram lesz, ugye ez ilyen játékos fellépő műsor lesz, durván egy óra hosszáig tart. Nagyjából a gyerekeknek ennyi lesz, tehát 16 óráig körülbelül, illetve hát 16 órakor kezdődnek a táncsoportoknak a bemutatói, amelyiknek jelentős része ugye szintén gyermekek fognak táncolni, és hát ugye ez természetesen a gyermekeknek tetszik is, hiszen illetve White Tiger táncsoport, illetve a Zenith Dance Studio Dance Lab Vips csoport, ez két ilyen formáció fognak műsorba fellépni, és ezek fiatal gyermekkorúak táncosok. Nagyon lendületes, jó kis műsort adnak, tavaly is felléptek, nagy sikert arattak.

0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből.
1: Ennyi volt Délvasi barangoló című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
0: Ez volt a Délvasi barangoló. Ez volt a Délvasi barangoló. Jövő szombaton is várjuk a kistérségek legfrissebb információival. Itt a Körmend FM-en.

0: Dörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Tovább fokozódik a hőség. Bővítik az energiatárolók kapacitását. Több fürdőző is eltűnt a Dunában. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Magyarország csatlakozott az energiatárolás európai bővítését célzó megállapodáshoz. Erről tett közzébejegyzést a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István azt írta, hogy 22 tagállam azt vállalta, hogy 45 gigawatt tárolói kapacitást hoz létre 2028-ig. Ehhez hazánk 700 megawattos új kapacitás kiépítésével járul hozzá. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a megállapodás erősíti az ellátásbiztonságot, megkönnyíti a megújuló energia hasznosítását, és hozzájárulhat az energiaárak csökkentéséhez. A szabadság közös felelősséget is jelent, erről beszélt a főpolgármester a Budapest Pride felvonulás záró rendezvényén. Karácsony Gergely a Vérmezőn azt mondta, hogy a visszanyert szabadságnak és demokráciának csak akkor lehet érvényt szerezni, ha az emberek aktívan részt vesznek a közéletben. Hozzátette, hogy továbbra is hatályban vannak azok a jogszabályok, amelyek alapján tavaly megpróbálták betiltani a Pride-ot. Dunába fulladt egy fiatal férfi Iváncsánál, a riasztott vízirendészek kiemelték a folyóból, de az életét már nem lehetett megmenteni, közölte a BRFK. Hozzátették, nem ez volt az egyetlen eset szombaton. Még keresik azt a férfit, aki Újbudán a Kopaszigátnál tűnt el a Dunában, és azt a 26 éves fiatal férfit is, aki Bajánál merült el. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az egész országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. Megdőlt a napi maximum hőmérsékleti rekord, közölte a Hungaromet. Budakalászon késő délelőtt 40 fokot mértek. A korábbi legmagasabb hőmérséklet Örkényben volt ezen a napon 1994-ben, akkor 37,5 fokot mutattak a hőmérők. Továbbra is kitart a hőség Európa országaiban. Németországban a Saar vidéken új hőségrekordot regisztráltak, de szinte az egész országra riasztást adtak ki, és víztakarékosságra kérték a lakosságot. A német vasúton néhány járatot felfüggesztettek, és visszaváltják a távolsági jegyeket, hogy kevesebben utazzanak. Dániában közben az 1874-es mérések óta a legmelegebb 37 fokos hőséget mérték. Csehországban megölt az abszolút rekord. Egy Prágától északra fekvő faluban alig maradt 41 fok alatt a hőmérséklet. A hőhullám és várható 39 fok miatt csaknem 20 olaszországi városra adtak ki vörös riasztást. Köztük van Milánó, Róma, Torino, Velence, Genova, Firenze és Bologna is.
0: Időjárás jelentés.
1: Tovább fokozódik a hőség, idehaza sok napsütés várható, kevés gomoly felhővel, egy-egy zápor kis eséllyel fordulhat elő, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hajnali 15-21 fokról 35 és 40 fok közé melegszik a levegő. Keddig továbbra is rekkenő hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak pár fokos enyhülést.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Tovább fokozódik a kánikula. Energiatakarékosságra szólítanak fel az extrém hőségben. Idén is népszerű volt a Balaton átevezés. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontjában érvényben vízkorlátozás. Megdőlt a napi maximum hőmérsékleti rekord. Budakalászon késő délelőtt 40 fokot mértek. Korábban Örkényben 1994-ben 37,5 fokot mutattak a hőmérők. A Duna vizének magas hőmérséklete miatt csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét, de ez nem veszélyezteti Magyarország villamos energiaellátását, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hangsúlyozta, a lakosság ebből semmit nem érzékel. A bejegyzésben arra is kérte a fogyasztókat, hogy a hőhullám idején lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával. Távozik tisztségéből a szerb köztársasági elnök, Alekszandar Vučić néhány héten belül nyújtja belemondását, de közölte, hogy pártja kérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Szerbiában másfél éve tartanak azok a tüntetések, amelyeken a szerb elnök távozását követelik, azután, hogy 2024 novemberében leszakadt az újvidéki vasútállomás előtetője, 16 ember halálát okozva. A sajtóban megjelent információk szerint azonban Alekszandar Vučić azért távozik, hogy a szerb haladó párt színeiben ismét induljon a miniszterelnöki posztért. Meghaladta az 1400-at a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, több mint 3200 sérültről tudnak, és mintegy 54 000 embert eltűntként tartanak nyilván. A mentők több túlélőt is élve emeltek ki a romok alól, köztük egy 15 éves lányt és egy 18 napos csecsemőt az édesanyjával együtt. Közben a túlélők felkutatásához 1600 szakember csatlakozott, és a következő 24 órában további segélyszállítmányok érkezése várható. Az Egyesült Államok 150 millió dolláros segélyt ajánlott fel, és katonai eszközökkel is támogatja a mentést. Vízi trafipaxokat helyeztek üzembe a Tiszatavon. A rendőrök hajóból, vízből és a partról is mérik a vízi járművek sebességét. Egyebek mellett a gyorshajtó jetskisek és a nagy hullámokat keltő végbordozók miatt vezették be az intézkedést. Több mint 4000-en teljesítették a Balaton átevezés 8 kilométeres távját Zamárd és Tihany között. A résztvevők kajakkal, kenuval, száppal, sárkányhajóval és más vízi eszközökkel vághattak neki a távnak. A szervezők a forróság miatt korábbi rajtokkal, árnyékolással és ivóvízzel készültek. A legnépszerűbb vízi eszköz idén is a száp és a kajak volt.
0: Időjárás jelentés.
1: Tovább fokozódik a hőség, sok napsütés várható kevés gomoly felhővel, egy-egy zápor kis eséllyel előfordulhat. A hajnali 15-21 fokról 35 és 40 fok közé melegszik a levegő.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: hogy átölel.
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Azbesztel érintett turistautakra figyelmeztetnek a Nyugat-Dunántúlon. Jelzőlámpás csomópont épül Petőfi telepen. Világversenyre készülnek a gersakaráti kötélugrók. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Lakosi Gabrielától hallják. A legmagasabb harmadfokú hőségriasztás van érvényben. A tartós meleg és a tűző nap különböző hőkárosodásokat idézhet elő, hangsúlyozta dr. Király Ildikó Vasvár megyei tisztifőorvos, aki számba is vette ezeket.
3: Többfajta hőkárosodással találkozhatunk. Az egyik, amikor elájulunk a napon. A hőártalom, még a napszúrás, aztán az úgynevezett hőkimerülés, illetve a hőbuta. Napszúrás, amikor ugye a fedetlen fejet tartós sugárzás éri. Ezért szoktuk azt mondani, hogyha mégis ki kell mennünk a szabadba, erős napsugárzás esetén, akkor széles karimájú jól szellőző kalapot, könnyű ruházatot viseljünk. De az embereknek a hőmérsékletét is figyelni kell. Amikor hőkimerülés jön, tehát ez a következő fokozat, ami napok alatt kifejlődő állapot, akkor a beteg hőmérséklete még nem haladja meg a 39 Celsius fokot, de már ugye a normál érték fölött van, tehát arra kell nagyon figyelni, hogy ilyenkor a 38 fok fölé megy valakinek a testhője, az már mindenképpen káros az egészségre, és 39 fok fölött pedig hőbutáról beszélünk.
2: Vasi turistautakra is kerülhetett azbesztel szennyezett kőzózalék. A Magyar Természetjáró Szövetség eddigi adatai szerint 5 kilométernyi kék túraszakaszt és körülbelül 30 kilométernyi más turistautat érinthet a probléma, mondta rádiónknak Farkas Péter kommunikációs igazgató.
4: Elsősorban Nyugat-Magyarországra került ebből a szennyezett kőzózalékból. Az országos kék túra kelet felé kivezető szakasz Kőszegen az bizonyítottan szennyezett. Valaki egyszer áthalad egy ilyen szennyezett útszakaszon, még nincs kitéve nagy egészségügyi kockázatnak, tehát nem szeretnénk pánikot kelteni, csak tájékoztatni szeretnénk. Akik rendszeresen ki vannak téve a szennyezésnek, azokra sajnos nagyobb veszélyt jelent. Folyamatosan próbálunk adatot gyűjteni, hogy el tudják dönteni, hogy szeretnének elkerülni egy ilyen szennyezett útszakaszt. Megfontoljuk, hogy ideiglenesen vagy akár véglegesen a kár elhárításig a turistautat eltereljük onnan.
2: A szervezet egy folyamatosan frissülő online térképet készített, amelyen a túrázók indulás előtt ellenőrizhetik a Szombathely Erdészeti ZRT és az Őrségi Nemzeti Park kavicsos útvonalait. A veszélyesnek ítélt szakaszok között egy kedvelt hegyháti kirándulóhelyet is találunk. Az oszkói pince sort a jeli arborétummal összekötő utat szintén az osztrák aszbesztes burkolattal láthatták el. Biztonságosabb lesz az átkelés a 86-os főút Petőfi telepi szakaszán. A tervek szerint júliusban kezdődhet a Halastó utcai kereszteződés átépítése. A Magyar Közút tájékoztatása szerint jelzőlámpás csomópontot alakítanak ki a veszélyes főúton. A Szombathelyi városrész új gyalogátkelőt és korszerű közvilágítást is kap. A beruházás várható a nyár végére készül el. Kiváló lehetőséget biztosítanak a csillaglesre az enyhe nyári éjszakák. Augusztus végéig szinte folyamatosan érdemes valamilyen különlegesség miatt kémlelni az eget. Azoknak, akik távcsővel is gyönyörködnének a jelenségben, a Görmend közeli csillagászati létesítménynek kínálnak programokat. Ajánlja dr. Hegyi Norbert, amatőr csillagász, a Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány tagja, a Szőcei Csillagvizsgáló önkéntese.
5: Görmend környékén is van választék. A térségben különösen nagyszerű hely a Szőcei Őrségi Bemutató Csillagvizsgáló. Ez az őrségnek a legsötétebb területén van, nagyon jó adottságokkal rendelkezik, de emellett mindenképpen talán érdemes megemlíteni a Hegyháti Csillagvizsgálót Hegyhátsáron, ami szintén fontos csillagászati helyszín. A déli határos vármegye Zala vármegyében található a Vega Csillagászati Egyesület, vagyis a VCE, ami szintén régóta foglalkozik ismeretterjesztéssel és távcsőes bemutatókkal. Úgy gondolom, hogy ez a három szervezet megfelelő kiindulási lehetőséget nyújt a nyári csillagászkodáshoz. A Vega Csillagászati Egyesületnek, a Szőcei Csillagvizsgálónak és a Hegyháti Csillagvizsgálónak is van honlapja és Facebook oldala. Én azt javaslom, hogy elsősorban Facebookon célszerű rájuk keresni, mert ott találhatók általában a legfrissebb hírek a programokról és a megfigyelési ajánlatokról.
2: Világversenyen képviselheti Magyarországot két vasi kötélugró. A magyar szecsődi Somogyi Kira Johanna és a sárfimizdói Döbör Nóra is kvalifikálta magát a shanghai megmérettetésre, amelyet október végén rendeznek meg. A két sportoló a gersakaráti Jump for Fun Egyesület tagjaként ért el a rangos eredményt. Mindketten hosszú évek óta készülnek a világversenyre, ahol saját koreográfiával állnak majd porondra, írja a Baol.
1: Időjárás jelentés.
2: Tovább fokozódik a hőség, a hőmérséklet mellett az UV-sugárzás is egyre több felé eléri az extrém magas szintet. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromat helyi észlelőjétől.
0: 39 hetet is mértünk, úgyhogy ez most az a csúcs, ami megdöntésre vár. Én bizony remélem, hogy nem lesz megdöntve, mert azért senkinek sem jó, növénynek sem. Hát ezek az év legmelegebb napjai. Várhatóan azért ma jövő héten csapadék is érkezik. Némi leüléssel ennek a mértéke még bizonytalan, de látszanak már ott nyugaton, ugye itt a területünkön azért már hétfő kedden is egy-két fokos hőmérséklet csökkenés, de hát akkor sem lesz hűvös. De már a gomoly felhő képződés erőteljesebb lesz, és aztán majd nap-nap után több esély lesz záporok, zivatarok kialakulására.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Takarékos vízhasználatot kér a vasi szolgáltató, élményelemekkel bővült a körmendi belváros, vizsgálják a sárvári csúszda baleseteket. Köszöntöm Önöket a Körmend FM hétvégi helyi híreit, Lakosi Gabriellától hallják. Takarékos vízhasználatra kéri a lakosságot a szolgáltató, a Vasi Víz közölte, a rendkívüli hőség miatt jelentősen megnőtt a fogyasztás a működési területén, egyelőre azonban nincs ellátási probléma. A társaság azt kéri, hogy a hőségriadó idején lehetőleg ne vezetékes vízzel töltsük fel a medencéket, ne locsoljuk a gyepet és mellőzzük a kocsi mosást. Modern okospaddal és könyvtárral gazdagodott Körmend főtere. Az eszközökre a versenyképes járások program keretében nyert támogatást a város. Az új élményelemeket már birtokba is vehették a körmendiek, a nyár folyamán pedig továbbiak is érkeznek, tudtuk meg dr. Szabó Barna polgármestertől.
2: Megérkezett a főtérre a két okos elem, ez a 8 személyes okospad, illetve a okos könyvkölcsönző vagy kis könyvtár. Ezek a anyagi szempontból a nagyobb részét tették ki. A másik két elem, a sakkasztal meg a játszó elemek, azok rövidesen érkezni fognak, tehát őszig ezekre se kell várni. Én kipróbáltam az okospadot, a hozzáfűzött reményeket beváltja. Széles sávú wifi-t ad, 8 ember kényelmesen le tud ülni. Ha esik az eső, tető van fölöttünk, mert gyakorlatilag az egész egységnek a teteje az egy hatalmas napelem. Tölteni tudjuk kontaktmódon is, meg húzom is a telefonunkat, rá tudunk csatlakozni Bluetooth-on keresztül magára az eszközre, van egy hangfal, úgyhogy akár zenét is tudunk hallgatni a saját telefonunkról. Fiataloknak, időseknek ez egy találkozási pont is tud lenni, funkcionális részén túl. Esztétikailag is modern, jól mutat, úgyhogy mindenképpen azt mondom, hogy mindenki jöjjön, nézze meg, próbálja ki.
1: Vizsgálat indult a sárvári gyógyfürdő új csúszdáin történt balesetek miatt. A HVG beszámolója szerint az átadást követően több strandolóhoz is mentőt kellett hívni, ezért a csúszdákat ideiglenesen lezárták. Az üzemeltető közölte, az új attrakciók jelenleg még tesztüzemben működnek, a vizsgálatba pedig a török gyártót is bevonták. Kiemelkedő eredményekkel tértek haza a körmendi erőemelő sportegyesület versenyzői az IPL közép-európai bajnokságról. A Csehországban rendezett viadalról Pogács Mónika hozott hírt.
3: A nemzetközi viadalon a körmendi egyesületet 9 sportoló képviselte, akik összesen 6 arany, 1 ezüst és 2 bronzérmet szereztek különböző kor- és súlycsoportokban. A tinédzser női kategóriában Simon Zsófia, Köbli Panka Margit és Cserkuti Hanna egyaránt aranyérmet nyert. A lányok fekvenyomással bizonyultak a legjobbnak saját súlycsoportjukban. A tinédzser fiúk mezőnyében Spajcs Gergely aranyérmet szerzett, míg Antal Zoárd ugyanebben a súlycsoportban ezüstérmes lett. Az ifjúsági kategóriában Svajda Szabolcs és Szalai Patrik állhatott a dobogó legfelső fokára fekvenyomásban. Az Open kategóriában Lucky Benjamin bronzérmet szerzett, míg a Masters 2-es korosztályban Karvalics Péter végzett a harmadik helyen. A súlycsoportos sikerek mellett az összetett értékelésben is születtek körmendi dobogós helyezések. Simon Zsófia a tinédzser fekvenyomás amatőr és profi kategóriájában egyaránt az összetett első helyen végzett. Az összetett első helyen végzett, míg Svajda Szabolcs a drogtesztelt fekvenyomók összetett versenyében harmadik helyezést ért el. Vas László edző a versenyt követően gratulált sportolóinak, kiemelve a felkészülés során tanúsított kitartást és a nemzetközi mezőnyben elért eredmények jelentőségét. A körmendi egyesület a bajnokságot összesen 9 éremmel és 2 összetett dobogós helyezéssel zárta tehát.
1: Folytatódott a Tudatos Utak előadás sorozat Vasváron, ahol ezúttal a zarándok turizmus szerepét és lehetőségeit mutatták be a modern turizmus szemszögéből. Az előadás arra kereste a választ, miként válhat a hagyományos vallási zarándoklat a fenntartató és élményközpontú turizmus egyik meghatározó formájává. A program középpontjában a zarándok turizmus és a tudatos destinációfejlesztés kapcsolata állt, adta hírül a Vasvári Népfőiskola. A kajakkenu sport egyik legsokoldalúbb magyar alakja Pulai Imre lesz a Bárkaházi Esték sorozat következő vendége. A Sumák című beszélgetésen a résztvevők megismerhetik a sportoló rendkívül gazdag pályafutását. Pulai Imre 8-szoros magyar bajnokként és 3-szoros világbajnokként írta be nevét a magyar kajakkenu sport történetébe. A július 1-i rendezvény ingyenesen látogatható a körmendi Bárkaházban.
0: Időjárás jelentés.
1: Tovább fokozódik a hőség, a hőmérséklet mellett az UV-sugárzás is egyre több felé eléri az extrém magas szintet. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromat helyi észlelőjétől.
4: 39 hetet is mértünk, úgyhogy ez most az a csúcs, ami megdöntésre vár. Én bizony remélem, hogy nem lesz megdöntve, mert azért senkinek sem jó, növénynek sem. Hát ezek az év legmelegebb napjai. Várhatóan azért ma jövő héten csapadék is érkezik. Némi leüléssel ennek a mértéke még bizonytalan, de látszanak már ott nyugaton, ugye itt a mi területünkön azért már hétfő kedden is egy-két fokos hőmérséklet csökkenés, de hát akkor sem lesz hűvös. De már a gomoly felhő képződés erőteljesebb lesz, és aztán majd nap-nap után több esély lesz záporok, zivatarok kialakulására.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Nem az, aki vagyok, veletem esetek el.
1: 99.8. Körmend FM.
2: Rákhangolva! Rákhangolva!

0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM.
1: Nem csúszik az este,

0: az a séta a hídon át. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Azbesztel érintett turistautakra figyelmeztetnek a Nyugat-Dunántúlon. Jelzőlámpás csomópont épül Petőfi telepen. Világversenyre készülnek a gersakaráti kötélugrók. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Lakosi Gabrielától hallják. A legmagasabb harmadfokú hőségriasztás van érvényben. A tartós meleg és a tűző nap különböző hőkárosodásokat idézhet elő, hangsúlyozta dr. Király Ildikó Vasvár megyei tiszti főorvos, aki számba is vette ezeket.
2: Többfajta hőkárosodással találkozhatunk. Az egyik, amikor elájulunk a napon. A hőártalom, még a napszúrás, aztán az úgynevezett hőkimerülés, illetve a hőbuta. Napszúrás, amikor ugye a fedetlen fejet tartós sugárzás éri. Ezért szoktuk azt mondani, hogyha mégis ki kell mennünk a szabadba, erős napsugárzás esetén, akkor széles karimájú jól szellőző kalapot, könnyű ruházatot viseljünk. De az embereknek a hőmérsékletét is figyelni kell. Amikor hőkimerülés jön, tehát ez a következő fokozat, ami napok alatt kifejlődő állapot, akkor a beteg hőmérséklete még nem haladja meg a 39 Celsius fokot, de már ugye a normál érték fölött van, tehát arra kell nagyon figyelni, hogy ilyenkor a 38 fok fölé megy valakinek a testhője, az már mindenképpen káros az egészségre, és 39 fok fölött pedig hőbutáról beszélünk.
1: Vasi turistautakra is kerülhetett azbeszttel szennyezett kőzózalék. A Magyar Természetjáró Szövetség eddigi adatai szerint 5 kilométernyi kék túraszakaszt és körülbelül 30 kilométernyi más turistautat érinthet a probléma, mondta rádiónknak Farkas Péter kommunikációs igazgató.
3: Elsősorban Nyugat-Magyarországra került ebből a szennyezett kőzózalékból. Az országos kék túra kelet felé kivezető szakasz Kőszegen az bizonyítottan szennyezett. Valaki egyszer áthalad egy ilyen szennyezett útszakaszon, még nincs kitéve nagy egészségügyi kockázatnak, tehát nem szeretnénk pánikot kelteni, csak tájékoztatni szeretnénk. Akik rendszeresen ki vannak téve a szennyezésnek, azokra sajnos nagyobb veszélyt jelent. Folyamatosan próbálunk adatot gyűjteni, hogy el tudják dönteni, hogy szeretnének elkerülni egy ilyen szennyezett útszakaszt. Megfontoljuk, hogy ideiglenesen vagy akár véglegesen a kár elhárításig a turistautat eltereljük onnan.
1: A szervezet egy folyamatosan frissülő online térképet készített, amelyen a túrázók indulás előtt ellenőrizhetik a Szombathely Erdészeti ZRT és az Őrségi Nemzeti Park kavicsos útvonalait. A veszélyesnek ítélt szakaszok között egy kedvelt hegyháti kirándulóhelyet is találunk. Az oszkói pince sort a jeli arborétummal összekötő utat szintén az osztrák azbesztes burkolattal láthatták el. Biztonságosabb lesz az átkelés a 86-os főút Petőfi telepi szakaszán. A tervek szerint júliusban kezdődhet a Halastó utcai kereszteződés átépítése. A Magyar Közút tájékoztatása szerint jelzőlámpás csomópontot alakítanak ki a veszélyes főúton. A Szombathelyi városrész új gyalogátkelőt és korszerű közvilágítást is kap. A beruházás várható a nyár végére készül el. Kiváló lehetőséget biztosítanak a csillaglesre az enyhe nyári éjszakák. Augusztus végéig szinte folyamatosan érdemes valamilyen különlegesség miatt kémlelni az eget. Azoknak, akik távcsővel is gyönyörködnének a jelenségben, a Görmend közeli csillagászati létesítménynek kínálnak programokat. Ajánlja dr. Hegyi Norbert, amatőr csillagász, a Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány tagja, a Szőcei Csillagvizsgáló önkéntese.
4: Görmend környékén is van választék, a térségben különösen nagyszerű hely a Szőcei Őrségi Bemutató Csillagvizsgáló. Ez az őrségnek a legsötétebb területén van, nagyon jó adottságokkal rendelkezik, de emellett mindenképpen talán érdemes megemlíteni a Hegyháti Csillagvizsgálót Hegyhátsáron, ami szintén fontos csillagászati helyszín. A déli határos vármegye Zala vármegyében található a Vega Csillagászati Egyesület, vagyis a VCE, ami szintén régóta foglalkozik ismeretterjesztéssel és távcsőes bemutatókkal. Úgy gondolom, hogy ez a három szervezet megfelelő kiindulási lehetőséget nyújt a nyári csillagászkodáshoz. A Vega Csillagászati Egyesületnek, a Szőcei Csillagvizsgálónak és a Hegyháti Csillagvizsgálónak is van honlapja és Facebook oldala. Én azt javaslom, hogy elsősorban Facebookon célszerű rájuk keresni, mert ott találhatók általában a legfrissebb hírek a programokról és a megfigyelési ajánlatokról.
1: Világversenyen képviselheti Magyarországot két vasi kötélugró. A magyar szecsődi Somogyi Kira Johanna és a sárfimizdói Döbör Nóra is kvalifikálta magát a shanghai megmérettetésre, amelyet október végén rendeznek meg. A két sportoló a gersakaráti Jump for Fun Egyesület tagjaként ért el a rangos eredményt. Mindketten hosszú évek óta készülnek a világversenyre, ahol saját koreográfiával állnak majd porondra, írja a Baol.
0: Időjárás jelentés.
1: Tovább fokozódik a hőség, a hőmérséklet mellett az UV-sugárzás is egyre több felé eléri az extrém magas szintet. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromat helyi észlelőjétől.
5: 39 hetet is mértünk, úgyhogy ez most az a csúcs, ami megdöntésre vár. Én bizony remélem, hogy nem lesz megdöntve, mert azért senkinek sem jó, növénynek sem. Hát ezek az év legmelegebb napjai. Várhatóan azért ma jövő héten csapadék is érkezik. Némi leüléssel ennek a mértéke még bizonytalan, de látszanak már ott nyugaton, ugye itt a területünkön azért már hétfő kedden is egy-két fokos hőmérséklet csökkenés, de hát akkor sem lesz hűvös. De már a gomoly felhő képződés erőteljesebb lesz, és aztán majd nap-nap után több esély lesz záporok, zivatarok kialakulására.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Takarékos vízhasználatot kér a vasi szolgáltató, élményelemekkel bővült a körmendi belváros, vizsgálják a sárvári csúszda baleseteket. Köszöntöm Önöket a Körmend FM hétvégi helyi híreit, Lakosi Gabriellától hallják. Takarékos vízhasználatra kéri a lakosságot a szolgáltató, a Vasi Víz közölte, a rendkívüli hőség miatt jelentősen megnőtt a fogyasztás a működési területén, egyelőre azonban nincs ellátási probléma. A társaság azt kéri, hogy a hőségriadó idején lehetőleg ne vezetékes vízzel töltsük fel a medencéket, ne locsoljuk a gyepet és mellőzzük a kocsi mosást. Modern okos paddal és könyvtárral gazdagodott Körmend főtere. Az eszközökre a versenyképes járások program keretében nyert támogatást a város. Az új élményelemeket már birtokba is vehették a körmendiek, a nyár folyamán pedig továbbiak is érkeznek, tudtuk meg dr. Szabó Barna polgármestertől.
2: Megérkezett a főtérre a két okos elem, ez a 8 személyes okospad, illetve a okos könyvkölcsönző vagy kis könyvtár. Ezek a anyagi szempontból a nagyobb részét tették ki. A másik két elem, a sakkasztal meg a játszó elemek, azok rövidesen érkezni fognak, tehát őszig ezekre se kell várni. Én kipróbáltam az okospadot, a hozzáfűzött reményeket beváltja. Széles sávú wifi-t ad, 8 ember kényelmesen le tud ülni. Ha esik az eső, tető van fölöttünk, mert gyakorlatilag az egész egységnek a teteje az egy hatalmas napelem. Tölteni tudjuk kontaktmódon is, meg húzom is a telefonunkat, rá tudunk csatlakozni Bluetooth-on keresztül magára az eszközre, van egy hangfal, úgyhogy akár zenét is tudunk hallgatni a saját telefonunkról. Fiataloknak, időseknek ez egy találkozási pont is tud lenni, funkcionális részén túl. Esztétikailag is modern, jól mutat, úgyhogy mindenképpen azt mondom, hogy mindenki jöjjön, nézze meg, próbálja ki.
1: Vizsgálat indult a sárvári gyógyfürdő új csúszdáin történt balesetek miatt. A HVG beszámolója szerint az átadást követően több strandolóhoz is mentőt kellett hívni, ezért a csúszdákat ideiglenesen lezárták. Az üzemeltető közölte, az új attrakciók jelenleg még tesztüzemben működnek, a vizsgálatba pedig a török gyártót is bevonták. Kiemelkedő eredményekkel tértek haza a körmendi erőemelő sportegyesület versenyzői az IPL közép-európai bajnokságról. A Csehországban rendezett viadalról Pogács Mónika hozott hírt.
3: A nemzetközi viadalon a körmendi egyesületet 9 sportoló képviselte, akik összesen 6 arany, 1 ezüst és 2 bronzérmet szereztek különböző kor- és súlycsoportokban. A tinédzser női kategóriában Simon Zsófia, Köbli Panka Margit és Cserkuti Hanna egyaránt aranyérmet nyert. A lányok fekvenyomással bizonyultak a legjobbnak saját súlycsoportjukban. A tinédzser fiúk mezőnyében Spajcs Gergely aranyérmet szerzett, míg Antal Zoárd ugyanebben a súlycsoportban ezüstérmes lett. Az ifjúsági kategóriában Svajda Szabolcs és Szalai Patrik állhatott a dobogó legfelső fokára fekvenyomásban. Az Open kategóriában Lucky Benjamin bronzérmet szerzett, míg a Masters 2-es korosztályban Karvalics Péter végzett a harmadik helyen. A súlycsoportos sikerek mellett az összetett értékelésben is születtek körmendi dobogós helyezések. Simon Zsófia a tinédzser fekvenyomás amatőr és profi kategóriájában egyaránt az összetett első helyen végzett. Az összetett első helyen végzett, míg Svajda Szabolcs a drogtesztelt fekvenyomók összetett versenyében harmadik helyezést ért el. Vas László edző a versenyt követően gratulált sportolóinak, kiemelve a felkészülés során tanúsított kitartást és a nemzetközi mezőnyben elért eredmények jelentőségét. A körmendi egyesület a bajnokságot összesen 9 éremmel és 2 összetett dobogós helyezéssel zárta tehát.
1: Folytatódott a Tudatos Utak előadás sorozat Vasváron, ahol ezúttal a zarándok turizmus szerepét és lehetőségeit mutatták be a modern turizmus szemszögéből. Az előadás arra kereste a választ, miként válhat a hagyományos vallási zarándoklat a fenntartató és élményközpontú turizmus egyik meghatározó formájává. A program középpontjában a zarándok turizmus és a tudatos desztinációfejlesztés kapcsolata állt, adta hírül a Vasvári Népfőiskola. A kajakkenu sport egyik legsokoldalúbb magyar alakja, Pulai Imre lesz a Bárkaházi Esték sorozat következő vendége. A Sumák című beszélgetésen a résztvevők megismerhetik a sportoló rendkívül gazdag pályafutását. Pulai Imre 8-szoros magyar bajnokként és 3-szoros világbajnokként írta be nevét a magyar kajakkenu sport történetébe. A július 1-i rendezvény ingyenesen látogatható a körmendi Bárkaházban.
0: Időjárás jelentés.
1: Tovább fokozódik a hőség, a hőmérséklet mellett az UV-sugárzás is egyre több felé eléri az extrém magas szintet. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromat helyi észlelőjétől.
4: 39 hetet is mértünk, úgyhogy ez most az a csúcs, ami megdöntésre vár. Én bizony remélem, hogy nem lesz megdöntve, mert azért senkinek sem jó, növénynek sem. Hát ezek az év legmelegebb napjai. Várhatóan azért ma jövő héten csapadék is érkezik. Némi leüléssel ennek a mértéke még bizonytalan, de látszanak már ott nyugaton, ugye itt a mi területünkön azért már hétfő kedden is egy-két fokos hőmérséklet csökkenés, de hát akkor sem lesz hűvös. De már a gomoly felhő képződés erőteljesebb lesz, és aztán majd nap-nap után több esély lesz záporok, zivatarok kialakulására.
0: Körmendi panoráma. Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi panoráma, a régió magazinja.
3: Az országos tiszti főorvos szombattól a legmagasabb, harmadfokú hőségriasztást rendelt el. Dr. Király Ildikó, Vasvár megyei tiszti főorvos mai magazinunkban sorol néhány jó tanácsot azzal kapcsolatban, mire figyeljünk a meleg napok során egészségünk érdekében. Ma zárul a 44. őrségi vásár. A zárónapon kínált programok rész részleteiről Őr Zoltán polgármester beszél. Arról is szólunk ma, 1,5 millió forint gyűlt össze a Birkózó Egyesület jótékonysági akciójában. Összesen 1,5 millió forint adomány gyűlt össze a Körmendi Birkózó Ese által szervezett jótékonysági kezdeményezés során, amellyel a súlyos betegséggel küzdő Soma és családja számára nyújtottak segítséget. A támogatás nem csupán anyagi segítséget jelentett, hanem annak kifejezését is, hogy a nehéz helyzetben lévő család nincs egyedül, számíthat a közösség összefogására és támogatására. Bartók Zsolt egyesületvezetőt örömmel töltötte el, hogy a kezdeményezésüket ennyien támogatták. Vele összegeztük a június 13-ai gála tapasztalatait és a jótékonysági akció sikerét. Erről szól mai műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán a szerkesztő Pogács Mónika.

0: Az országos tisztifőorvos szombattól a legmagasabb, 3 fokú hőségriasztást rendelt el. Dr. Király Ildikó, Vas vármegyei tisztifőorvos mai magazinunkban sorol néhány jó tanácsot azzal kapcsolatban, mire figyeljünk a meleg napok során egészségünk érdekében.
1: Először is egy pár szóval azért elmondanám, hogy mi a különbség itt a 2. fokozat és a 3. fokozat között. Ugye jelenleg meghosszabbította az országos tisztifőorvos asszony a 2. fokú riasztást, ezt péntek évfélig fog tartani. Ezt olyankor rendeli el, amikor legalább 3 egymást követő napon az átlag középhőmérséklet a 25-120 fokot eléri. Ez az előrejelzések szerint még fokozódni fog ez a helyzet, ahogy ön is említette, ezért péntek éjszaka éjféltől szombat hajnaltól 3. fokozatba lépünk. Ez a 3. fokozat, ez azt jelenti, hogy itt már legalább 3 egymást követő napon ez az átlaghőmérséklet, ez tovább emelkedik, 2720 fokot fog elérni. Ez ugye nem ugyanaz, mint a maximális hőmérséklet, ezt úgy számolják ki, hogy 24 óra alatt 4 alkalommal mérik a hőmérsékletet, hajnali 1-kor, 7 órakor, aztán délután 1 órakor, és este 7 órakor, és ezt átlagolják. Tehát ez fog elkezdődni most szombat hajnaltól, és előre láthatólag a jövő hét kedd évfélig van jelenleg ez a riasztási fokozat. Hát mit tehet a lakosság? Ugye először is napközben hűtse a lakását, tartsa az ablakokat zárva, sötétítsen, sötétítő függönyökkel, lehetőleg éjszaka szellőztessenek, vagy a hajnali órákban. Fontos az is, hogy kapcsolják ki azokat az elektromos készülékeket, amelyeket nem használnak, és hogyha van légkondicionáló berendezésük, amikor ezt alkalmazzák, akkor mindenképpen a működés alatt tartsák zárva a nyilászárókat, az ablakokat. Fontos ilyenkor azt is elmondani, hogy ugye nagyon magas hőmérsékletet várunk, akár 35-39 fokos maximumokat, és ilyenkor, ha valaki légkondicionálót használ, az optimális hőmérséklet azért a 28 fok alá ne menjen, ne hűtse túl hirtelen a szervezetét.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Az országos tisztifőorvos szombattól a legmagasabb, harmadfokú hőségriasztást rendelt el. Dr. Király Ildikó vasvármegyei tisztifőorvos mai magazinunkban sorol néhány jó tanácsot azzal kapcsolatban, mire figyeljünk a meleg napok során egészségünk érdekében.
2: Mi az, ami még nagyon fontos? A folyadékpótlás. Arra kell figyelni, hogy ilyenkor nem lehet csak arra gondolni, hogyha szomjasak vagyunk, akkor ígyunk, hanem megelőző jelleggel tulajdonképpen folyamatosan figyelni kell a folyadékpótlásra. Különös tekintettel a kisgyermekekre, az olyan csoportokra, akik kiszolgáltatottabbak, tehát gondolok itt a várandósokra, az idősekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, elsősorban a szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedőkre. De ugyanígy azokra is figyelnünk kell, akik mondjuk közlekedési dugóban rekedtek, vagy fizikai munkát végeznek akár zárt térben, akár a szabadban. Ugye többfajta hőkárosodással találkozhatunk. Az egyik, amikor elájulunk a napon. Ugye ezzel gyakran találkozunk, amikor valamilyen évzáró van, és a tűzőnapon tömegben kell állni a gyerekeknek. Ilyenkor, amit szoktunk tenni, szellős, hűvös helyre lefektetjük az illetőt, felemeljük a lábait 45 fokban, meglazítjuk a ruházatát, és amennyiben tudjuk itatni, akkor kis kortyokban megitathatjuk egy hűvösebb folyadékkal. Ez a legegyszerűbb hőártalmak egyike, de hát ez fokozódhat. A hőártalom még a napszúrás, aztán az úgynevezett hőkimerülés, illetve a hőbuta. Ezek ilyen fokozatba állítva mondtam most őket. Tehát a legegyszerűbb volt az ájulás. Napszúrás a következő, amikor ugye a fedetlen fejet tartós sugárzás éri. Ilyenkor már a koponyában pár fokos hőmérsékletemelkedés is zavart okoz, mert kitágulnak az agyhártya erei, és koponyaüri nyomás fokozódik. Ezért szoktuk azt mondani, hogyha mégis ki kell mennünk a szabadba, erős napsugárzás esetén, akkor széles karimájú jól szellőző kalapot, könnyű ruházatot viseljünk.

fölött van, tehát arra kell nagyon figyelni, hogy ilyenkor a test hőmérsékletnél, ha 38 fok fölé megy valakinek a testhője, az már mindenképpen káros az egészségre, és 39 fok fölött pedig hőgutáról beszélünk. 40 fok felett pedig már életveszélyes az állapot. Tehát amire figyelni kell ilyenkor, hogy vannak általános tünetek, ilyen a hányás, hányinger, fejfájás jelentkezhet kezdetben, fáradékonyság, de kialakulhatnak görcsök, látás, hallászavar, nehéz légzés is. Figyeljünk magunkra és egymásra is. Ha ilyen állapotot tapasztalunk, akkor rögtön hívjuk a mentőket. És amellett, amíg a mentők kiérkeznek, akkor amit mi meg tudunk tenni, azok az előbb említett dolgok, tehát hűvös szellős helyre visszük a beteget, amennyiben van lehetőségünk, akkor hűtőfürdőt, hűtőborogatást alkalmazhatunk, tehát ezekre kell figyelni. Vízparton, hát egyrészt ugye az UV-sugárzás, már a vízben is, és a vízparton is, ugyanazok az általános dolgok, amit az emberek nagyon sokszor hallanak, tehát hirtelen ne csobbanjunk a hideg vízbe, hanem fokozatosan szoktassuk hozzá a szervezetünket, másrészt a napsugárzástól pedig védjük magunkat megfelelő faktorszámú naptejjel, UV-szűrős napszemüveg, széles karimájú kalap, és a szokásos 11 és délután 4 óra között inkább árnyékos helyen próbáljuk meg a vízparton egy-egy gyors csobbanást követően tölteni a napot. Amire még ilyenkor nagyon figyelni kell, hogy ezekben a meleg időszakokban a személyes higiénére, a kézmosásra, az ételek tárolására is oda kell figyelni, hiszen ilyenkor annak is szezonja lesz, hogy nagyon sok étellel kapcsolatos megbetegedés, hányos hasmenéses járvány is kialakulhat. A magas hőmérséklet folyamányaképpen hűtőláncok megszakadására gondolok, akár a bevásárláskor, a beszerzett élelmiszereknek a gyors hűtésére, ami azért a vízparton is egy kritikus dolog, hogyha magunkkal viszünk dolgokat. Úgyhogy azért nem csak a napsugárzás és a meleg okozhat ilyenkor problémát.

0: Ma zárul a 44. őrségi vásár. A zárónapon kínált programok részleteiről Őr Zoltán polgármester beszél.
1: Nagyon nem volt egyszerű, sokáig

forgatta a lét. Június elején még az sem volt biztos, hogy egyáltalán meg tudjuk-e rendezni az őrségi vását idén, hiszen éppen a rendezvényterület volt érintett, ugye a közismert azbest szennyezéssel. Viszont gondoltunk egy merészet és nagyot és két legyet becsapásra, alapon mind a két problémát egyszerre oldattuk meg, méghozzá úgy, hogy 2100 négyzetméternyi rendezvényterületet, parkolót, óvod előtti parkolót letakartunk geotextíliával és 7 cm. Az őrségre egyébként abszolút jellemző vörös kavics réteg került a geotextíliára, természetesen megtömörítve, ami azóta teljesen jól beállt, úgyhogy nem hogy rosszul jöttünk ki az egészből, hanem egy megújult rendezvényterületet kaptunk a 44. őrségi vására, és egyúttal akkor az azbest problémát is kezeltük, hiszen innentől kezdve a közterületen most már nem tud azbest szennyezés a levegőbe jutni, minden problémát ezzel megoldottunk és kipipáltunk, igaz, hogy átmenetileg, de hát ki tudja meddig, amíg ugye a felső iránymutatás döntés nem születik módszertani iránymutatással, finanszírozási kérdések megbeszélésével, addig szerintem most itt Őri Szentpéteren nyugvó pontra jutott ez a kérdés, és hát nagy örömmel láttunk neki természetesen a 44. őrségi vásár megszervezésének. Vasárnapi programok, ugye június 28-án vasárnap, 9 órakor elkezdődik ugyancsak a kirakodó vásár, természetesen 10-től 16 óráig tovább folytatódhat az őshonos háziállatok bemutatója, az Őri Szentpéter játszótér alatti ligeti részen. A nagy színpadon pedig kulturális és szórakoztató program kínálat várja a nagy érdeműt. 10 órától zenés istentisztelettel indul a nap, 11 óra 30 perckor Goldigeri gyermekkoncert következik, hiszen minden réteget ugye az őrségi vásár program kínálatával igyekszünk megszólítani, és a gyerekek természetesen nem maradhatnak ki ebből. 2 órától a Kerka táncegyüttes lép fel, 14.30 hagyományőrző citera zenekar Körmend, ugye a körmendi lába is megvan akkor az őrségi vásárnak idén is, természetesen 17 órától a Gary Betley duo lép fel, ugyancsak a mulatos zene kedvelőinek a szórakoztatására, 19 órától pedig Soul Wave zenekar élő koncert, ugye itt a másik körmendi lába, akkor az őrségi vásár műsor kínálatának. Ezzel párhuzamosan a kis színpadon, a Gesztenyefa árnyékában 15 órától Fabók Mancsi bábszínházának előadása a Halhatatlanság országa, ugye ez egy gyermekmese, 16 óra 30 perc akkor gyermekműsor a Kalimpa Színház előadásában, ő is állandó és népszerű résztvevői az őrségi vásár program kínálatának, sőt a Tök Fesztivál program kínálatába is beépülnek, majd pedig Fabók Mancsi bábszínháza előadásában azért a kis bolondságért, ami egy felnőtt mese kerül bemutatásra, és hogy ezzel a két programmal, a kis színpadon, ezzel a bábszínházi előadással, a nagy színpadon pedig a Soul Wave koncerttel, a 7 órakor kezdődő Soul Wave koncerttel zárjuk a 44. őrségi vásár programjait.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Ma zárul a 44. őrségi vásár. A zárónapon kínált programok részleteiről Őr Zoltán polgármester beszél. Nagyon átgondolt, nagyon szépen egymásra épített, a lehető legszélesebb rétegeknek, generációknak szóló program sorozatot látok itt. Ehhez, ennek összeállításához, valamint a szervezéshez ismét az önkormányzat, a civil szervezetek és az intézmények harmonikus együttműködése kell, ugye, a sikerhez?
2: Mindenféleképpen összefogás nélkül ez nem megy, és ebben az évben különösen nagy szükség van erre, tehát egy ilyen horderejű rendezvény lebonyolításához, sikeres lebonyolításához, a parkoltatáshoz, a területek előkészítéséhez, a leigazításához, igazításához, azért, hogy ünnepi pompájában fogadhassa a kedves vendégeket, az idei jövő őrségi vásár is. Nagyon-nagyon sok előkészítő munka és összefogás szükségeltetik, és hát a civilek nélkül természetesen nem boldogulnánk, de nagyon sok intézmény segítséget is kapunk, azt is el kell mondanom, hiszen az Őrségi Nemzeti Park igazgatósága is kisegít bennünket területek lakaszállásával, rendelkezésre bocsátásával. Például ugye az Őrségi Nemzeti Park igazgatóság biztosítja a VIP parkolót is ugye a meghívott vendégek számára, és hát természetesen ugye ők biztosítják, ez egyik nagyon fontos programkínálat elemet is, ezt az állat simogatót és az Őrségi Nemzeti Park természeti értékeinek a bemutatását is, hiszen egy sátorral is kipakolnak ők, ahol népszerűsítik a kiadványokat is, természetesen is bemutatják ezen keresztül a térséget, de a rendőrség, a Magyar Közút KHT mind-mind tényleg a sarkukra állnak, és nagyon-nagyon sok segítséget kapunk tőlük, ki bójákat biztosít ehhez, ki a rendfenntartásban segítkezik, és hát a helyi civil összefogás pedig tényleg, ahogy mondtam, elengedhetetlen, és biztos vagyok benne egyébként, hogy társadalmi munkába még külön ehhez állampolgári segítségeket is fogunk kapni, azért, hogy tényleg méltó pompájában üdvözölhesse Őri Szentpéter is, és a térség egyéb települése is az ide látogatókat.
1: Az interjú zárásaként még ilyen szolgálati közleményként, mivel megint csak biztos, hogy sok látogató, sok autóval érkező várható erre a hétvégére. A parkolással kapcsolatban van-e újdonság, vagy mik az alaptudnivalók?
2: Az az újdonság, hogy itt már ugye egy nagyon komoly zöggenőt elhárítottunk, nevezetesen ugye a parkoló jegyszedések ezúttal a kijelölt, ezúttal is, tavaly ezt már meghonosítottuk, és teljesen jó működött, tehát a kijelölt parkolókban történik a parkoló jegyeknek az értékesítése, ami már sok évre visszamenőleg nem változott, 2000 forintos árat kérnek itt a civil szervezetek aktivisták a parkoló területek bejáratánál, és hát biztosítják akkor a kultúrát, parkolási lehetőségeket a településen, amire egyébként óriási nagy szükség van, hiszen nagyon könnyen be tudna dugulni Őri Szentpéter ilyenkor, nem csak a 10 000 látogató miatt, hanem azért is, mert ugye az Őrség központi és közlekedési központi csomóponti települése is, és ennek egyik szakasza a körforgalomtól Szent Gotthárd irányába, Szikszai Edit művelődési házig lezárásra kerül, hiszen itt van az a híres Vásár utca, amit ugye kézműves árusokkal töltünk ilyenkor mindig föl, és hát az Őrségi Vásárnak is már akkora a területe, hogy sajnos muszáj a közlekedés kárára egy kicsit még hozzá kanyarintani, de ezt kárpótoljuk azzal, hogy a civil szervezetek képviselői útbaigazítást nyújtanak, illetve segítséget nyújtanak majd a parkolás lebonyolításában.

0: Arról is szólunk ma, 1,5 millió forint gyűlt össze a Birkózó Egyesület jótékonysági akciójában. Összesen 1,5 millió forint adomány gyűlt össze a Körmendi Birkózó Ese által szervezett jótékonysági kezdeményezés során, amellyel a súlyos betegséggel küzdő Soma és családja számára nyújtottak segítséget. A támogatás nem csupán anyagi segítséget jelentett, hanem annak kifejezését is, hogy a nehéz helyzetben lévő család nincs egyedül, számíthat a közösség összefogására és támogatására. Bartók Zsolt egyesület vezetőt örömmel töltötte el, hogy a kezdeményezésüket ennyien támogatták. Vele összegeztük a június 13-ai gála tapasztalatait és a jótékonysági akció sikerét. Bartók Zsolttal beszélgetünk, és csupa örömhírről fog beszámolni a Körmendi Birkózó Egyesület vezetője, vezetőedzője. Nagyon jól sikerült a gála, ugye?
1: Igen, nagyon jók voltak a visszajelzések is az egyesületek felől. Úgy mondták, hogy nagyon szuper volt a rendezés, a körülmények nagyon jók voltak. Itt is meg szeretném köszönni a Körmendi Város Önkormányzatnak, hogy biztosította a helyszínt, a sportcsarnokot. És igen, az eredmények nagyon jók, 4 első helyünk lett, 4 aranyérem, 7 darab ezüstérem és 2 bronzéremmel zártuk a versenyünket.
0: A gála a versenysport sikerek mellett a jótékonysági részben is nagyon sikeresnek bizonyult, ugye?
1: Igen, és ez meglepő is volt számomra, de a szülői közösségünk, az egyesület szülői közösségének számára is meglepő volt. Én ilyen 150, mondjuk 200 ezer forintra számítottam, ehelyett összejött 1 millió 520 ezer forint.
0: Úgy tudom, hogy a család is jelen volt a gálán, ugye?
1: Igen, nagyon örültem neki. Úgy terveztük, hogy a megnyitóra érkeznek, viszont a Soma miatt kicsit megcsúsztak, de hál' Istennek ott tudtak lenni, üdvözöltük őket, lehetett beszélgetni velük. Részt vett a versenyünknek a megnyitóján Horváth Nándor Zsolt, országgyűlési képviselő, illetve a versenyt megnyitotta dr. Szabó Barna. Mindketten elbeszélgettek Soma szüleivel, illetve az országgyűlési képviselő tájékozódott az esetről is, a betegségről is, illetve felajánlott a segítségét. Ezt is utólag is köszönjük.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Összesen 1,5 millió forint adomány gyűlt össze a Körmendi Birkózó Esre által szervezett jótékonysági kezdeményezés során, amellyel a súlyos betegséggel küzdő Soma és családja számára nyújtanak segítséget. Bartók Zsolt egyesület vezetővel összegeztük a június 13-ai gála tapasztalatait és a jótékonysági akció sikerét. Akkor milyen jó, most ez is kézzelfogható dolog, hogy kettős küldetést tudott teljesíteni a Körmendi Birkózó Egyesület. Egyrészt konkrétan tényleg a gyűjtésben segíthetett, de abban is, hogy fölhívja ennek a kisfiúnak a sorsára a figyelmet.
2: Hát ez már úgy néz ki, hogy névjegyé vált az egyesületünk számára, hogy az egyik szülő is említette nekem. Ez a Körmendi Birkózó Egyesületnek a névjegye, hogy most már harmadik alkalommal segítünk olyan rászoruló beteg gyerekeken, illetve szülőkön, akik tényleg erre rászorulnak. Erre rászorulnak, és minden segítség jól jön nekik.
1: Különben hogy kerül a látókörébe a Birkózó Egyesületnek az ilyen rászoruló családok ügye?
2: A versenyszervezésének megkezdése előtt egy zárt csoportba felteszem, hogy javaslatot tegyenek a szülők, hogy a kapcsolati hálójukba, illetve a látókörükbe van-e olyan család, ahol beteg kisfiú, rászoruló kisfiú van, és őt érdemesnek találják támogatni. Erre jönnek javaslatok, és akkor a szülői közösségünk dönti el igazából, hogy kit támogatunk. Általában mindig egy javaslat jön, tehát igazából utána a szülők azt a javaslatot mind támogatják is.
1: És akkor zárásul vissza még egy kicsit a gálára. Sok néző volt, sok érdeklődő, jó hangulat jellemezte?
2: Jó hangulat volt, parázs küzdelmek voltak. Láttam, hogy a nézőtér középső része is megtelik, illetve jönnek, mennek az emberek, tehát jönnek az érdeklődők, megnézik, utána cserélődnek az emberek is ugyanúgy. Tehát egy jó hangulatú verseny volt, ennek az alapja az volt, hogy a gyerekek igen, nem csak mozogni jöttek, hanem küzden jöttek, a szép kupákért, aranyéremért, ezüst meg bronzérmekért.
1: Akkor ez a gála, azt hiszem, hogy itt Vasban, sőt Nyugat-Dunántúlon az egyik legjelentősebb sportolói, birkozói találkozó, ami már beírta magát a történelemkönyvbe.
2: Igen, kinőttük magunkat, többen is jelentkeztek, külföldről is, Szlovéniából is, hogy részt vennének a versenyen, de sajnos nem tudjuk őket fogadni, mivel a létszámot maximalizálni kell 60-70 versenyzőre.
1: Köszönöm szépen Bartók Zsoltnak ezt az információt, beszámolót, és további sok sportsikert és szervezést.
2: Köszönjük szépen!

0: Balog Eszter főhadnagy, a Vasi Katasztrófa Védelem szóvivője a vendégünk, aki a nemrégiben életbe léptetett tűzgyújtási tilalom apropóján sorol néhány prevenciós jó tanácsot.
1: A tartós csapadékhiány és az országot sújtó kánikulai időjárás miatt május 29-től az ország teljes területére tűzgyújtási tilalmat rendeltek el. Ennek értelmében tilos tüzet gyújtani a belterületi és a külterületi erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a vasút és közút menti fásításokban és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, valamint a kijelölt tűzrakó helyeken is. A parlag és a gazégetés sem engedélyezett a fokozottan tűzveszélyes időszakban. Amit fontosnak tartunk elmondani, hogy az aktuális tűzgyújtási tilalomról és a tűzgyújtás szabályairól mindig a www.erdőtűz.hu vagy a www.katasztrófavédelem.hu honlapon elhelyezett térképen tudnak tájékozódni a lakosok. A szabadtéri tüzeket nagy része emberi tevékenység következménye, ezért különösen fontos óvatosság és a szabályoknak a mindenkori betartása. A kerti grillezésre, bográcsozásra továbbra is lehetőség van, ám mindig legyen helyben a tűzoltásra alkalmas kézi szerszám. A tüzet nem szabad soha felügyelet nélkül hagyni. Ha befejeztük a kerti sütést, főzést, alaposan el kell oltani a tüzet, hiszen az még napokig képes parázslani. Érdemes előzetesen tájékozódni a várható időjárásról, feles időben pedig soha ne gyújtsunk tüzet. Ha tüzet észlelünk, akkor pedig hívjuk a 112-es segélyhívó számot, ahonnan az azonnal érkezik segítség.

0: Törje vihar a szárnya.
1: Ennyi volt mai Körmendi Panoráma című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
2: Ez volt a Körmendi Panoráma. Várja önöket egy hét múlva is a Régió magazinja.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Azbesttel érintett turistautakra figyelmeztetnek a Nyugat-Dunántúlon. Jelzőlámpás csomópont épül Petőfi telepen. Világversenyre készülnek a gersakaráti kötélugrók. Köszöntöm Önöket a Görmend FM hétvégi helyi híreit, Lakosi Gabrielától hallják. A legmagasabb harmadfokú hőségriasztás van érvényben. A tartós meleg és a tűző nap különböző hőkárosodásokat idézhet elő, hangsúlyozta dr. Király Ildikó Vasvár megyei tiszti főorvos, aki számba is vette ezeket.
2: Többfajta hőkárosodással találkozhatunk. Az egyik, amikor elájulunk a napon. A hőártalom még a napszúrás, aztán az úgynevezett hőkimerülés, illetve a hőbuta. Napszúrás, amikor ugye a fedetlen fejet tartós sugárzás éri. Ezért szoktuk azt mondani, hogyha mégis ki kell mennünk a szabadba, erős napsugárzás esetén, akkor széles karimájú jószellőző kalapot, könnyű ruházatot viseljünk. De az embereknek a hőmérsékletét is figyelni kell. Amikor hőkimerülés jön, tehát ez a következő fokozat, ami napok alatt kifejlődő állapot, akkor a beteg hőmérséklete még nem haladja meg a 39 Celsius fokot, de már ugye a normál érték fölött van, tehát arra kell nagyon figyelni, hogy ilyenkor a 38 fok fölé megy valakinek a testhője, az már mindenképpen káros az egészségre, és 39 fok fölött pedig hőbutáról beszélünk.
1: Vasi turistautakra is kerülhetett azbesttel szennyezett kőzúzalék. A Magyar Természetjáró Szövetség eddigi adatai szerint 5 kilométernyi kék túraszakaszt és körülbelül 30 kilométernyi más turistautat érinthet a probléma, mondta el rádiónknak Farkas Péter kommunikációs igazgató.
3: Elsősorban Nyugat-Magyarországra került ebből a szennyezett kőzúzalékból. Az országos kék túra kelet felé kivezető szakasz Kőszegen az bizonyítottan szennyezett. Valaki egyszer áthalad egy ilyen szennyezett útszakaszon, még nincs kitéve nagy egészségügyi kockázatnak, tehát nem szeretnénk pánikot kelteni, csak tájékoztatni szeretnénk. Akik rendszeresen ki vannak téve a szennyezésnek, azokra sajnos nagyobb veszélyt jelent. Folyamatosan próbálunk adatot gyűjteni, hogy el tudják dönteni, hogy szeretnének-e elkerülni egy ilyen szennyezett útszakaszt. Megfontoljuk, hogy ideiglenesen vagy akár véglegesen a kár elhárításig a turistautat eltereljük onnan.
1: A szervezet egy folyamatosan frissülő online térképet készített, amelyen a túrázók indulás előtt ellenőrizhetik a Szombathely Erdészeti ZRT és az Őrségi Nemzeti Park kavicsos útvonalait. A veszélyesnek ítélt szakaszok között egy kedvelt hegyháti kiránduló helyet is találunk. Az oszkói pince sort a jeli arborétummal összekötő utat szintén az osztrák aszbesztes burkolattal láthatták el. Biztonságosabb lesz az átkelés a 86-os főút Petőfi telepi szakaszán. A tervek szerint júliusban kezdődhet a Halastó utcai kereszteződés átépítése. A Magyar Közút tájékoztatása szerint jelzőlámpás csomópontot alakítanak ki a veszélyes főúton. A Szombathelyi városrész új gyalogátkelőt és korszerű közvilágítást is kap. A beruházás várhatóan nyár végére készül el. Kiváló lehetőséget biztosítanak a csillaglesre az enyhe nyári éjszakák. Augusztus végéig szinte folyamatosan érdemes valamilyen különlegesség miatt kémlelni az eget. Azoknak, akik távcsővel is gyönyörködnének a jelenségben, a Görmend közeli csillagászati létesítménynek kínálnak programokat. Ajánlja dr. Hegyi Norbert, amatőr csillagász, a Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány tagja, a Szőcei Csillagvizsgáló önkéntese.
4: Görmend környékén is van választék, a térségben különösen nagyszerű hely a Szőcei Őrségi Bemutató Csillagvizsgáló. Ez az őrségnek a legsötétebb területén van, nagyon jó adottságokkal rendelkezik, de emellett mindenképpen talán érdemes megemlíteni a Hegyháti Csillagvizsgálót Hegyhátsáron, ami szintén fontos csillagászati helyszín. A déli határos vármegye Zala vármegyében található a Vega Csillagászati Egyesület, vagyis a VCE, ami szintén régóta foglalkozik ismeretterjesztéssel és távcsőes bemutatókkal. Úgy gondolom, hogy ez a három szervezet megfelelő kiindulási lehetőséget nyújt a nyári csillagászkodáshoz. A Vega Csillagászati Egyesületnek, a Szőcei Csillagvizsgálónak és a Hegyháti Csillagvizsgálónak is van honlapja és Facebook oldala. Én azt javaslom, hogy elsősorban Facebookon célszerű rájuk keresni, mert ott találhatók általában a legfrissebb hírek a programokról és a megfigyelési ajánlatokról.
1: Világversenyen képviselheti Magyarországot két vasi kötélugró. A magyar szecsődi Somogyi Kira Johanna és a sárfűmizdói Döbör Nóra is kvalifikálta magát a shanghai megmérettetésre, amelyet október végén rendeznek meg. A két sportoló a gersakaráti Jump for Fun Egyesület tagjaként ért el a rangos eredményt. Mindketten hosszú évek óta készülnek a világversenyre, ahol saját koreográfiával állnak majd porondra, írja a Baol.
0: Időjárás jelentés.
1: Tovább fokozódik a hőség, a hőmérséklet mellett az UV-sugárzás is egyre több felé eléri az extrém magas szintet. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől.
5: 39 hetet is mértünk, úgyhogy ez most az a csúcs, ami megdöntésre vár. Én bizony remélem, hogy nem lesz megdöntve, mert azért senkinek sem jó, növénynek sem. Hát ezek az év legmelegebb napjai. Várhatóan azért ma jövő héten csapadék is érkezik. Némi leüléssel ennek a mértéke még bizonytalan, de látszanak már ott nyugaton, ugye itt a mi területünkön azért már hétfő kedden is egy-két fokos hőmérséklet csökkenés, de hát akkor sem lesz hűvös. De már a gomoly felhő képződés erőteljesebb lesz, és aztán majd nap-nap után több esély lesz záporok, zivatarok kialakulására.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Takarékos vízhasználatot kér a vasi szolgáltató, élményelemekkel bővült a körmendi belváros, vizsgálják a sárvári csúszda baleseteket. Köszöntöm Önöket a Körmend FM hétvégi helyi híreit, Lakosi Gabriellától hallják. Takarékos vízhasználatra kéri a lakosságot a szolgáltató, a Vasi Víz közölte. A rendkívüli hőség miatt jelentősen megnőtt a fogyasztás a működési területén, egyelőre azonban nincs ellátási probléma. A társaság azt kéri, hogy a hőségriadó idején lehetőleg ne vezetékes vízzel töltsük fel a medencéket, ne locsoljuk a gyepet és mellőzzük a kocsi mosást. Modern okospaddal és könyvtárral gazdagodott Körmend főtere. Az eszközökre a versenyképes járások program keretében nyert támogatást a város. Az új élményelemeket már birtokba is vehették a körmendiek, a nyár folyamán pedig továbbiak is érkeznek. Tudtuk meg dr. Szabó Barna polgármestertől.
2: Megérkezett a főtérre a két okos elem, ez a 8 személyes okospad, illetve a okos könyvkölcsönző vagy kis könyvtár. Ezek a anyagi szempontból a nagyobb részét tették ki. A másik két elem, a sakkasztal meg a játszó elemek, azok rövidesen érkezni fognak, tehát őszig ezekre se kell várni. Én kipróbáltam az okospadot, a hozzáfűzött reményeket beváltja. Széles sávú wifi-t ad, 8 ember kényelmesen le tud ülni. Esik az eső, tető van fölöttünk, mert gyakorlatilag az egész egységnek a teteje az egy hatalmas napelem. Tölteni tudjuk kontaktmódon is, meg húzom is a telefonunkat, rá tudunk csatlakozni Bluetooth-on keresztül magára az eszközre, van egy hangfal, úgyhogy akár zenét is tudunk hallgatni a saját telefonunkról. Fiataloknak, időseknek ez egy találkozási pont is tud lenni, funkcionális részén túl. Esztétikailag is modern, jól mutat, úgyhogy mindenképpen azt mondom, hogy mindenki jöjjön, nézze meg, próbálja ki.
1: Vizsgálat indult a sárvári gyógyfürdő új csúszdáin történt balesetek miatt. A HVG beszámolója szerint az átadást követően több strandolóhoz is mentőt kellett hívni, ezért a csúszdákat ideiglenesen lezárták. Az üzemeltető közölte, az új attrakciók jelenleg még tesztüzemben működnek, a vizsgálatba pedig a török gyártót is bevonták. Kiemelkedő eredményekkel tértek haza a körmendi erőemelő sportegyesület versenyzői az IPL közép-európai bajnokságról. A Csehországban rendezett viadalról Pogács Mónika hozott hírt.
3: A nemzetközi viadalon a körmendi egyesületet 9 sportoló képviselte, akik összesen 6 arany, 1 ezüst és 2 bronzérmet szereztek különböző kor- és súlycsoportokban. A tinédzser női kategóriában Simon Zsófia, Köbli Panka Margit és Cserkuti Hanna egyaránt aranyérmet nyert. A lányok fekvenyomással bizonyultak a legjobbnak saját súlycsoportjukban. A tinédzser fiúk mezőnyében Spajcs Gergely aranyérmet szerzett, míg Antal Zoárd ugyanebben a súlycsoportban ezüstérmes lett. Az ifjúsági kategóriában Svajda Szabolcs és Szalai Patrik állhatott a dobogó legfelső fokára fekvenyomásban. Az Open kategóriában Lucky Benjamin bronzérmet szerzett, míg a Masters 2-es korosztályban Karvalics Péter végzett a harmadik helyen. A súlycsoportos sikerek mellett az összetett értékelésben is születtek körmendi dobogós helyezések. Simon Zsófia a tinédzser fekvenyomás amatőr és profi kategóriájában egyaránt az összetett első helyen végzett. Az összetett első helyen végzett, míg Svajda Szabolcs a drogtesztelt fekvenyomók összetett versenyében harmadik helyezést ért el. Vas László edző a versenyt követően gratulált sportolóinak, kiemelve a felkészülés során tanúsított kitartást és a nemzetközi mezőnyben elért eredmények jelentőségét. A körmendi egyesület a bajnokságot összesen 9 éremmel és 2 összetett dobogós helyezéssel zárta tehát.
1: Folytatódott a Tudatos Utak előadás sorozat Vasváron, ahol ezúttal a zarándok turizmus szerepét és lehetőségeit mutatták be a modern turizmus szemszögéből. Az előadás arra kereste a választ, miként válhat a hagyományos vallási zarándoklat a fenntartató és élményközpontú turizmus egyik meghatározó formájává. A program középpontjában a zarándok turizmus és a tudatos desztinációfejlesztés kapcsolata állt, adta hírül a Vasvári Népfőiskola. A kajakkenu sport egyik legsokoldalúbb magyar alakja, Pulai Imre lesz a Bárkaházi Esték sorozat következő vendége. A Sumák című beszélgetésen a résztvevők megismerhetik a sportoló rendkívül gazdag pályafutását. Pulai Imre 8-szoros magyar bajnokként és 3-szoros világbajnokként írta be nevét a magyar kajakkenu sport történetébe. A július 1-i rendezvény ingyenesen látogatható a körmendi Bárkaházban.
0: Időjárás jelentés.
1: Tovább fokozódik a hőség, a hőmérséklet mellett az UV-sugárzás is egyre több felé eléri az extrém magas szintet. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromat helyi észlelőjétől.
4: 39 hetet is mértünk, úgyhogy ez most az a csúcs, ami megdöntésre vár. Én bizony remélem, hogy nem lesz megdöntve, mert azért senkinek sem jó, növénynek sem. Hát ezek az év legmelegebb napjai. Várhatóan azért ma jövő héten csapadék is érkezik. Némi leüléssel ennek a mértéke még bizonytalan, de látszanak már ott nyugaton, ugye itt a területünkön azért már hétfő kedden is egy-két fokos hőmérséklet csökkenés, de hát akkor sem lesz hűvös. De már a gomoly felhő képződés erőteljesebb lesz, és aztán majd nap-nap után több esély lesz záporok, zivatarok kialakulására.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

see you move.

0: 99.8. Ráthangolva.
1: Ez nem könny az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább végre felnövök. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat, velük mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat, a tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérzi a falakat, és tudom, bármit állítok, a végén úgyse hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi, meg egy ezüst terea. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt. Minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, megtanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könny az arcomon, csak

0: lépett magamról, legalább végre felnövök.
1: 99.8 Körmend rádiója. Ráfangolva.

0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Azbesztel érintett turistautakra figyelmeztetnek a Nyugat-Dunántúlon. Jelzőlámpás csomópont épül Petőfi telepen. Világversenyre készülnek a gersakaráti kötélugrók. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Lakosi Gabrielától hallják. A legmagasabb harmadfokú hőségriasztás van érvényben. A tartós meleg és a tűző nap különböző hőkárosodásokat idézhet elő, hangsúlyozta dr. Király Ildikó Vasvár megyei tiszti főorvos, aki számba is vette ezeket.
2: Többfajta hőkárosodással találkozhatunk. Az egyik, amikor elájulunk a napon. A hőártalom, még a napszúrás, aztán az úgynevezett hőkimerülés, illetve a hőbuta. Napszúrás, amikor ugye a fedetlen fejet tartós sugárzás éri. Ezért szoktuk azt mondani, hogyha mégis ki kell mennünk a szabadba, erős napsugárzás esetén, akkor széles karimájú jószellőző kalapot, könnyű ruházatot viseljünk. De az embereknek a hőmérsékletét is figyelni kell. Amikor hőkimerülés jön, tehát ez a következő fokozat, ami napok alatt kifejlődő állapot, akkor a beteg hőmérséklete még nem haladja meg a 39 Celsius fokot, de már ugye a normál érték fölött van, tehát arra kell nagyon figyelni, hogy ilyenkor a 38 fok fölé megy valakinek a testhője, az már mindenképpen káros az egészségre, és 39 fok fölött pedig hőbutáról beszélünk.
1: Vasi turistautakra is kerülhetett azbeszttel szennyezett kőzúzalék. A Magyar Természetjáró Szövetség eddigi adatai szerint 5 kilométernyi kék túraszakaszt és körülbelül 30 kilométernyi más turistautat érinthet a probléma, mondta el rádiónknak Farkas Péter kommunikációs igazgató.
3: Elsősorban Nyugat-Magyarországra került ebből a szennyezett kőzúzalékból. Az országos kék túra kelet felé kivezető szakasz Kőszegen az bizonyítottan szennyezett. Valaki egyszer áthalad egy ilyen szennyezett útszakaszon, még nincs kitéve a nagy egészségügyi kockázatnak, tehát nem szeretnénk pánikot kelteni, csak tájékoztatni szeretnénk. Akik rendszeresen ki vannak téve a szennyezésnek, azokra sajnos nagyobb veszélyt jelent. Folyamatosan próbálunk adatot gyűjteni, hogy el tudják dönteni, hogy szeretnének-e elkerülni egy ilyen szennyezett útszakaszt. Megfontoljuk, hogy ideiglenesen vagy akár véglegesen a kárelhárításig a turistautat eltereljük onnan.
1: A szervezet egy folyamatosan frissülő online térképet készített, amelyen a túrázók indulás előtt ellenőrizhetik a Szombathely Erdészeti ZRT és az Őrségi Nemzeti Park kavicsos útvonalait. A veszélyesnek ítélt szakaszok között egy kedvelt hegyháti kiránduló helyet is találunk. Az oszkói pince sort a jeli arborétummal összekötő utat szintén az osztrák azbesztes burkolattal láthatták el. Biztonságosabb lesz az átkelés a 86-os főút Petőfi telepi szakaszán. A tervek szerint júliusban kezdődhet a Halastó utcai kereszteződés átépítése. A Magyar Közút tájékoztatása szerint jelzőlámpás csomópontot alakítanak ki a veszélyes főúton. A Szombathelyi városrész új gyalogátkelőt és korszerű közvilágítást is kap. A beruházás várhatóan nyár végére készül el. Kiváló lehetőséget biztosítanak a csillaglesre az enyhe nyári éjszakák. Augusztus végéig szinte folyamatosan érdemes valamilyen különlegesség miatt kémlelni az eget. Azoknak, akik távcsővel is gyönyörködnének a jelenségben, a Körmend közeli csillagászati létesítménynek kínálnak programokat. Ajánlja dr. Hegyi Norbert, amatőr csillagász, a Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány tagja, a Szőcei Csillagvizsgáló önkéntese.
4: Körmend környékén is van választék, térségben különösen nagyszerű hely a Szőcei Őrségi Bemutató Csillagvizsgáló. Ez az őrségnek a legsötétebb területén van, nagyon jó adottságokkal rendelkezik, de emellett mindenképpen talán érdemes megemlíteni a Hegyháti Csillagvizsgálót Hegyhátsáron, ami szintén fontos csillagászati helyszín. A déli határos vármegye Zala vármegyében található a Vega Csillagászati Egyesület, vagyis a VCE, ami szintén régóta foglalkozik ismeretterjesztéssel és távcsőes bemutatókkal. Úgy gondolom, hogy ez a három szervezet megfelelő kiindulási lehetőséget nyújt a nyári csillagászkodáshoz. A Vega Csillagászati Egyesületnek, a Szőcei Csillagvizsgálónak és a Hegyháti Csillagvizsgálónak is van honlapja és Facebook oldala. Én azt javaslom, hogy elsősorban Facebookon célszerű rájuk keresni, mert ott találhatók általában a legfrissebb hírek a programokról és a megfigyelési ajánlatokról.
1: Világversenyen képviselheti Magyarországot két vasi kötélugró. A magyar szecsődi Somogyi Kira Johanna és a sárfimizdói Döbör Nóra is kvalifikálta magát a shanghai megmérettetésre, amelyet október végén rendeznek meg. A két sportoló a Gersa Karáti Jump for Fun Egyesület tagjaként ért el a rangos eredményt. Mindketten hosszú évek óta készülnek a világversenyre, ahol saját koreográfiával állnak majd porondra, írja a Baol.
0: Időjárás jelentés.
1: Tovább fokozódik a hőség, a hőmérséklet mellett az UV-sugárzás is egyre több felé eléri az extrém magas szintet. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromat helyi észlelőjétől.
5: 39 hetet is mértünk, úgyhogy ez most az a csúcs, ami megdöntésre vár. Én bizony remélem, hogy nem lesz megdöntve, mert azért senkinek sem jó, növénynek sem. Hát ezek az év legmelegebb napjai. Várhatóan azért ma jövő héten csapadék is érkezik. Némi leüléssel ennek a mértéke még bizonytalan, de látszanak már ott nyugaton, ugye itt a mi területünkön azért már hétfő kedden is egy-két fokos hőmérséklet csökkenés, de hát akkor sem lesz hűvös. De már a gomoly felhő képződés erőteljesebb lesz, és aztán majd nap-nap után több esély lesz záporok, zivatarok kialakulására.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 260 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Néha még azt hiszem, hogy még mindig szeretlek.

0: Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 260 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Hazai turmix.

0: Igazi magyar frissítő, hazai Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Takarékos vízhasználatot kér a vasi szolgáltató, élményelemekkel bővült a körmendi belváros. Vizsgálják a sárvári csúszda baleseteket. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Lakosi Gabriellától hallják. Takarékos vízhasználatra kéri a lakosságot a szolgáltató, a Vasi Víz közölte. A rendkívüli hőség miatt jelentősen megnőtt a fogyasztás a működési területén, egyelőre azonban nincs ellátási probléma. A társaság azt kéri, hogy a hőségriadó idején lehetőleg ne vezetékes vízzel töltsük fel a medencéket, ne locsoljuk a gyepet és mellőzzük a kocsi mosást. Modern okospaddal és könyvtárral gazdagodott Körmend főtere. Az eszközökre a versenyképes járások program keretében nyert támogatást a város. Az új élményelemeket már birtokba is vehették a körmendiek, a nyár folyamán pedig továbbiak is érkeznek. Tudtuk meg dr. Szabó Barna polgármestertől.
2: Megérkezett a főtérre a két okos elem, ez a 8 személyes okospad, illetve a okos könyvkölcsönző vagy kis könyvtár. Ezek a anyagi szempontból a nagyobb részét tették ki. A másik két elem, a sakkasztal meg a játszó elemek, azok rövidesen érkezni fognak, tehát őszig ezekre se kell várni. Én kipróbáltam az okospadot, a hozzáfűzött reményeket beváltja. Széles sávú wifi-t ad, 8 ember kényelmesen le tud ülni. Esik az eső, tető van körülöttünk, mert gyakorlatilag az egész egységnek a teteje az egy hatalmas napelem. Tölteni tudjuk kontaktmódon is, meg húzom is a telefonunkat, rá tudunk csatlakozni Bluetooth-on keresztül magára az eszközre, van egy hangfal, úgyhogy akár zenét is tudunk hallgatni a saját telefonunkról. Fiataloknak, időseknek ez egy találkozási pont is tud lenni, funkcionális részén túl. Esztétikailag is modern, jól mutat, úgyhogy mindenképpen azt mondom, hogy mindenki jöjjön, nézze meg, próbálja ki.
1: Vizsgálat indult a sárvári gyógyfürdő új csúszdáin történt balesetek miatt. A HVG beszámolója szerint az átadást követően több strandolóhoz is mentőt kellett hívni, ezért a csúszdákat ideiglenesen lezárták. Az üzemeltető közölte, az új attrakciók jelenleg még tesztüzemben működnek, a vizsgálatba pedig a török gyártót is bevonták. Kiemelkedő eredményekkel tértek haza a körmendi erőemelő sportegyesület versenyzői az IPL közép-európai bajnokságról. A Csehországban rendezett viadalról Pogács Mónika hozott hírt.
3: A nemzetközi viadalon a körmendi egyesületet 9 sportoló képviselte, akik összesen 6 arany, 1 ezüst és 2 bronzérmet szereztek különböző kor- és súlycsoportokban. A tinédzser női kategóriában Simon Zsófia, Köbli Panka Margit és Cserkuti Hanna egyaránt aranyérmet nyert. A lányok fekvenyomással bizonyultak a legjobbnak saját súlycsoportjukban. A tinédzser fiúk mezőnyében Spajcs Gergely aranyérmet szerzett, míg Antal Zoárd ugyanebben a súlycsoportban ezüstérmes lett. Az ifjúsági kategóriában Svajda Szabolcs és Szalai Patrik állhatott a dobogó legfelső fokára fekvenyomásban. Az Open kategóriában Lucky Benjamin bronzérmet szerzett, míg a Masters 2-es korosztályban Karvalics Péter végzett a harmadik helyen. A súlycsoportos sikerek mellett az összetett értékelésben is születtek körmendi dobogós helyezések. Simon Zsófia a tinédzser fekvenyomás amatőr és profi kategóriájában egyaránt az összetett első helyen végzett. Az összetett első helyen végzett, míg Svajda Szabolcs a drogtesztelt fekvenyomók összetett versenyében harmadik helyezést ért el. Vas László edző a versenyt követően gratulált sportolóinak, kiemelve a felkészülés során tanúsított kitartást és a nemzetközi mezőnyben elért eredmények jelentőségét. A körmendi egyesület a bajnokságot összesen 9 éremmel és 2 összetett dobogós helyezéssel zárta tehát.
1: Folytatódott a Tudatos Utak előadás sorozat Vasváron, ahol ezúttal a zarándok turizmus szerepét és lehetőségeit mutatták be a modern turizmus szemszögéből. Az előadás arra kereste a választ, miként válhat a hagyományos vallási zarándoklat a fenntartató és élményközpontú turizmus egyik meghatározó formájává. A program középpontjában a zarándok turizmus és a tudatos desztinációfejlesztés kapcsolata állt, adta hírül a Vasvári Népfőiskola. A kajakkenu sport egyik legsokoldalúbb magyar alakja, Pulai Imre lesz a Bárkaházi Esték sorozat következő vendége. A Sumák című beszélgetésen a résztvevők megismerhetik a sportoló rendkívül gazdag pályafutását. Pulai Imre 8-szoros magyar bajnokként és 3-szoros világbajnokként írta be nevét a magyar kajakkenu sport történetébe. A július 1-i rendezvény ingyenesen látogatható a körmendi Bárkaházban.
0: Időjárás jelentés.
1: Tovább fokozódik a hőség, a hőmérséklet mellett az UV-sugárzás is egyre több felé eléri az extrém magas szintet. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromat helyi észlelőjétől.
4: 39 hetet is mértünk, úgyhogy ez most az a csúcs, ami megdöntésre vár. Én bizony remélem, hogy nem lesz megdöntve, mert az éve senkinek sem jó, növénynek sem. Hát ezek az év legmelegebb napjai. Várhatóan azért ma jövő héten csapadék is érkezik. Némi leüléssel ennek a mértéke még bizonytalan, de látszanak már ott nyugaton, ugye itt a mi területünkön azért már hétfő kedden is egy-két fokos hőmérséklet csökkenés, de hát akkor sem lesz hűvös. De már a gomoly felhő képződés erőteljesebb lesz, és aztán majd nap-nap után több esély lesz záporok, zivatarok kialakulására.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Görmend FM. Görmend FM. A Görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. 99.8. Ráthangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Azbesztel érintett turistautakra figyelmeztetnek a Nyugat-Dunántúlon. Jelzőlámpás csomópont épül Petőfi telepen. Világversenyre készülnek a gersakaráti kötélugrók. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Lakosi Gabrielától hallják. A legmagasabb harmadfokú hőségriasztás van érvényben. A tartós meleg és a tűző nap különböző hőkárosodásokat idézhet elő, hangsúlyozta dr. Király Ildikó Vasvár megyei tiszti főorvos, aki számba is vette ezeket.
2: Többfajta hőkárosodással találkozhatunk. Az egyik, amikor elájulunk a napon. A hőártalom, még a napszúrás, aztán az úgynevezett hőkimerülés, illetve a hőbuta. Napszúrás, amikor ugye a fedetlen fejet tartós sugárzás éri. Ezért szoktuk azt mondani, hogyha mégis ki kell mennünk a szabadba, erős napsugárzás esetén, akkor széles karimájú jól szellőző kalapot, könnyű ruházatot viseljünk. De az embereknek a hőmérsékletét is figyelni kell. Amikor hőkimerülés jön, tehát ez a következő fokozat, ami napok alatt kifejlődő állapot, akkor a beteg hőmérséklete még nem haladja meg a 39 Celsius fokot, de már ugye a normál érték fölött van, tehát arra kell nagyon figyelni, hogy ilyenkor a 38 fok fölé megy valakinek a testhője, az már mindenképpen káros az egészségre, és 39 fok fölött pedig hőbutáról beszélünk.
1: Vasi turistautakra is kerülhetett azbesztel szennyezett kőzózalék. A Magyar Természetjáró Szövetség eddigi adatai szerint 5 kilométernyi kék túraszakaszt és körülbelül 30 kilométernyi más turistautat érinthet a probléma, mondta rádiónknak Farkas Péter kommunikációs igazgató.
3: Elsősorban Nyugat-Magyarországra került ebből a szennyezett kőzózalékból. Az országos kék túra kelet felé kivezető szakasz Kőszegen az bizonyítottan szennyezett. Valaki egyszer áthalad egy ilyen szennyezett útszakaszon, még nincs kitéve nagy egészségügyi kockázatnak, tehát nem szeretnénk pánikot kelteni, csak tájékoztatni szeretnénk. Akik rendszeresen ki vannak téve a szennyezésnek, azokra sajnos nagyobb veszélyt jelent. Folyamatosan próbálunk adatot gyűjteni, hogy el tudják dönteni, hogy szeretnének elkerülni egy ilyen szennyezett útszakaszt. Megfontoljuk, hogy ideiglenesen vagy akár véglegesen a kárelhárításig a turistautat eltereljük onnan.
1: A szervezet egy folyamatosan frissülő online térképet készített, amelyen a túrázók indulás előtt ellenőrizhetik a Szombathely Erdészeti ZRT és az Őrségi Nemzeti Park kavicsos útvonalait. A veszélyesnek ítélt szakaszok között egy kedvelt hegyháti kiránduló helyet is találunk. Az oszkói pincesort, a jeli arborétummal összekötő utat szintén az osztrák azbesztes burkolattal láthatták el. Biztonságosabb lesz az átkelés a 86-os főút Petőfi telepi szakaszán. A tervek szerint júliusban kezdődhet a Halastó utcai kereszteződés átépítése. A Magyar Közút tájékoztatása szerint jelzőlámpás csomópontot alakítanak ki a veszélyes főúton. A Szombathelyi városrész új gyalogátkelőt és korszerű közvilágítást is kap. A beruházás várhatóan nyár végére készül el. Kiváló lehetőséget biztosítanak a csillaglesre az enyhe nyári éjszakák. Augusztus végéig szinte folyamatosan érdemes valamilyen különlegesség miatt kémlelni az eget. Azoknak, akik távcsővel is gyönyörködnének a jelenségben, a Körmend közeli csillagászati létesítménynek kínálnak programokat. Ajánlja dr. Hegyi Norbert, amatőr csillagász, a Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány tagja, a Szőcei Csillagvizsgáló önkéntese.
4: Körmend környékén is van választék, a térségben különösen nagyszerű hely a Szőcei Őrségi Bemutató Csillagvizsgáló. Ez az őrségnek a legsötétebb területén van, nagyon jó adottságokkal rendelkezik, de emellett mindenképpen talán érdemes megemlíteni a Hegyháti Csillagvizsgálót Hegyhátsáron, ami szintén fontos csillagászati helyszín. A déli határos vármegye Zala vármegyében található a Vega Csillagászati Egyesület, vagyis a VCE, ami szintén régóta foglalkozik ismeretterjesztéssel és távcsőes bemutatókkal. Úgy gondolom, hogy ez a három szervezet megfelelő kiindulási lehetőséget nyújt a nyári csillagászkodáshoz. A Vega Csillagászati Egyesületnek, a Szőcei Csillagvizsgálónak és a Hegyháti Csillagvizsgálónak is van honlapja és Facebook oldala. Én azt javaslom, hogy elsősorban Facebookon célszerű rájuk keresni, mert ott találhatók általában a legfrissebb hírek a programokról és a megfigyelési ajánlatokról.
1: Világversenyen képviselheti Magyarországot két vasi kötélugró. A magyar szecsődi Somogyi Kira Johanna és a sárfimizdói Döbör Nóra is kvalifikálta magát a shanghai megmérettetésre, amelyet október végén rendeznek meg. A két sportoló a gersakaráti Jump for Fun Egyesület tagjaként ért el a rangos eredményt. Mindketten hosszú évek óta készülnek a világversenyre, ahol saját koreográfiával állnak majd porondra, írja a Bauer.
0: Időjárás jelentés.
1: Már látszik az extrém hőség vége. Július első napjaiban egy hideg front söpri ki a forró levegőt térségünkből. Addig azonban még sorra dőlhetnek a meleg rekordok. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet ASI észlelőjétől.
5: Sok modell, sokféle adta mindenképpen az, hogy dől a csapadékhajlam. Nem front érkezik, inkább csak a hét közepén, de azért előfordulhat a heves kísérő jelenségek zivatarok környezetében. De elsősorban itt majd a hónap fordulója lesz érdekes, ez az igazándiból a 29-30, első, második, a harmadika, tehát ezek a napok mozgalmasabb hét elé nézünk. Az elején nagyon melegen indul, és aztán hát ha nő a nedvesség, akkor a füllettség is, majd aztán talán mérséklődik a meleg. Vannak rá utaló jelek, hogy akár ilyen 25-26 fokig is lecsökkenhet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Takarékos vízhasználatot kér a vasi szolgáltató, élményelemekkel bővült a körmendi belváros, vizsgálják a sárvári csúszda baleseteket. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Lakosi Gabriellától hallják. Takarékos vízhasználatra kéri a lakosságot a szolgáltató, a Vasi Víz közölte, a rendkívüli hőség miatt jelentősen megnőtt a fogyasztás a működési területén, egyelőre azonban nincs ellátási probléma. A társaság azt kéri, hogy a hőségriadó idején lehetőleg ne vezetékes vízzel töltsük fel a medencéket, ne locsoljuk a gyepet és mellőzzük a kocsi mosást. Modern okospaddal és könyvtárral gazdagodott Körmend főtere. Az eszközökre a versenyképes járások program keretében nyert támogatást a város. Az új élményelemeket már birtokba is vehették a körmendiek, a nyár folyamán pedig továbbiak is érkeznek. Tudtuk meg dr. Szabó Barna polgármestertől.
2: Megérkezett a főtérre a két okos elem, ez a 8 személyes okospad, illetve a okos könyvkölcsönző vagy kis könyvtár. Ezek a anyagi szempontból a nagyobb részét tették ki. A másik két elem, a sakkasztal meg a játszó elemek, azok rövidesen érkezni fognak, tehát őszig ezekre se kell várni. Én kipróbáltam az okospadot, a hozzáfűzött reményeket beváltja. Széles sávú wifi-t ad, 8 ember kényelmesen le tud ülni. Esik az eső, tető van körülöttünk, mert gyakorlatilag az egész egységnek a teteje az egy hatalmas napelem. Tölteni tudjuk kontaktmódon is, meg húzom is a telefonunkat, rá tudunk csatlakozni Bluetooth-on keresztül magára az eszközre, van egy hangfal, úgyhogy akár zenét is tudunk hallgatni a saját telefonunkról. Fiataloknak, időseknek ez egy találkozási pont is tud lenni, funkcionális részén túl. Esztétikailag is modern, jól mutat, úgyhogy mindenképpen azt mondom, hogy mindenki jöjjön, nézze meg, próbálja ki.
1: Vizsgálat indult a sárvári gyógyfürdő új csúszdáin történt balesetek miatt. A HVG beszámolója szerint az átadást követően több strandolóhoz is mentőt kellett hívni, ezért a csúszdákat ideiglenesen lezárták. Az üzemeltető közölte, az új attrakciók jelenleg még tesztüzemben működnek, a vizsgálatba pedig a török gyártót is bevonták. Kiemelkedő eredményekkel tértek haza a körmendi erőemelő sportegyesület versenyzői az IPL közép-európai bajnokságról. A Csehországban rendezett viadalról Pogács Mónika hozott hírt.
3: A nemzetközi viadalon a körmendi egyesületet 9 sportoló képviselte, akik összesen 6 arany, 1 ezüst és 2 bronzérmet szereztek különböző kor- és súlycsoportokban. A tinédzser női kategóriában Simon Zsófia, Köbli Panka Margit és Cserkuti Hanna egyaránt aranyérmet nyert. A lányok fekvenyomással bizonyultak a legjobbnak saját súlycsoportjukban. A tinédzser fiúk mezőnyében Spajcs Gergely aranyérmet szerzett, míg Antal Zoárd ugyanebben a súlycsoportban ezüstérmes lett. Az ifjúsági kategóriában Svajda Szabolcs és Szalai Patrik állhatott a dobogó legfelső fokára fekvenyomásban. Az Open kategóriában Lucky Benjamin bronzérmet szerzett, míg a Masters 2-es korosztályban Karvalics Péter végzett a harmadik helyen. A súlycsoportos sikerek mellett az összetett értékelésben is születtek körmendi dobogós helyezések. Simon Zsófia a tinédzser fekvenyomás amatőr és profi kategóriájában egyaránt az összetett első helyen végzett. Az összetett első helyen végzett, míg Svajda Szabolcs a drogtesztelt fekvenyomók összetett versenyében harmadik helyezést ért el. Vas László edző a versenyt követően gratulált sportolóinak, kiemelve a felkészülés során tanúsított kitartást és a nemzetközi mezőnyben elért eredmények jelentőségét. A körmendi egyesület a bajnokságot összesen 9 éremmel és 2 összetett dobogós helyezéssel zárta tehát.
1: Folytatódott a Tudatos Utak előadás sorozat Vasváron, ahol ezúttal a zarándok turizmus szerepét és lehetőségeit mutatták be a modern turizmus szemszögéből. Az előadás arra kereste a választ, miként válhat a hagyományos vallási zarándoklat a fenntartató és élményközpontú turizmus egyik meghatározó formájává. A program középpontjában a zarándok turizmus és a tudatos desztinációfejlesztés kapcsolata állt, adta hírül a Vasvári Népfőiskola. A kajakkenu sport egyik legsokoldalúbb magyar alakja Pulai Imre lesz a Bárkaházi Esték sorozat következő vendége. A Sumák című beszélgetésen a résztvevők megismerhetik a sportoló rendkívül gazdag pályafutását. Pulai Imre 8-szoros magyar bajnokként és 3-szoros világbajnokként írta be nevét a magyar kajakkenu sport történetébe. A július 1-i rendezvény ingyenesen látogatható a körmendi Bárkaházban.
0: Időjárás jelentés.
1: Már látszik az extrém hőség vége. Július első napjaiban egy hideg front söpri ki a forró levegő térségünkből. Addig azonban még sorra dőlhetnek a meleg rekordok. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet ASI észlelőjétől.
4: Sok modell, sokféle ad, de mindenképpen az, hogy nő a csapadékhajlam. Nem front érkezik, munkában csak a hét közepén, de azért előfordulhatnak a heves kísérő jelenségek zivatarok környezetében. De elsősorban itt majd a hónap fordulója lesz érdekes, ez a igazándiból a 29-30, első, második, a harmadika, tehát ezek a napok mozgalmasabb hét elé nézünk. Az elején nagyon melegen indul, és aztán hát ha nő a nedvesség, akkor a füllettség is, majd aztán talán mérséklődik a meleg. Vannak rá utaló jelek, hogy akár ilyen 25-26 fokig is lecsökkenhet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Azbesztel érintett turistautakra figyelmeztetnek a Nyugat-Dunántúlon. Jelzőlámpás csomópont épül Petőfi telepen. Világversenyre készülnek a gersakaráti kötélugrók. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Lakosi Gabrielától hallják. A legmagasabb harmadfokú hőségriasztás van érvényben. A tartós meleg és a tűző nap különböző hőkárosodásokat idézhet elő, hangsúlyozta dr. Király Ildikó Vasvármegyei tiszti főorvos, aki számba is vette ezeket.
2: Többfajta hőkárosodással találkozhatunk. Az egyik, amikor elájulunk a napon. A hőártalom, még a napszúrás, aztán az úgynevezett hőkimerülés, illetve a hőbuta. Napszúrás, amikor ugye a fedetlen fejet tartós sugárzás éri. Ezért szoktuk azt mondani, hogyha mégis ki kell mennünk a szabadba, erős napsugárzás esetén, akkor széles karimájú jól szellőző kalapot, könnyű ruházatot viseljünk. De az embereknek a hőmérsékletét is figyelni kell. Amikor hőkimerülés jön, tehát ez a következő fokozat, ami napok alatt kifejlődő állapot, akkor a beteg hőmérséklete még nem haladja meg a 39 Celsius fokot, de már ugye a normál érték fölött van, tehát arra kell nagyon figyelni, hogy ilyenkor a 38 fok fölé megy valakinek a testhője, az már mindenképpen káros az egészségre, és 39 fok fölött pedig hőbutáról beszélünk.
1: Vasi turistautakra is kerülhetett azbeszttel szennyezett kőzózalék. A Magyar Természetjáró Szövetség eddigi adatai szerint 5 kilométernyi kék túraszakaszt és körülbelül 30 kilométernyi más turistautat érinthet a probléma, mondta rádiónknak Farkas Péter kommunikációs igazgató.
3: Elsősorban Nyugat-Magyarországra került ebből a szennyezett kőzózalékból. Az országos kék túra kelet felé kivezető szakasz Kőszegen az bizonyítottan szennyezett. Valaki egyszer áthalad egy ilyen szennyezett útszakaszon, még nincs kitéve nagy egészségügyi kockázatnak, tehát nem szeretnénk pánikot kelteni, csak tájékoztatni szeretnénk. Akik rendszeresen ki vannak téve a szennyezésnek, azokra sajnos nagyobb veszélyt jelent. Folyamatosan próbálunk adatot gyűjteni, hogy el tudják dönteni, hogy szeretnének elkerülni egy ilyen szennyezett útszakaszt. Megfontoljuk, hogy ideiglenesen vagy akár véglegesen a kárelhárításig a turistautat eltereljük onnan.
1: A szervezet egy folyamatosan frissülő online térképet készített, amelyen a túrázók indulás előtt ellenőrizhetik a Szombathely Erdészeti ZRT és az Őrségi Nemzeti Park kavicsos útvonalait. A veszélyesnek ítélt szakaszok között egy kedvelt hegyháti kiránduló helyet is találunk. Az oszkói pincesort a jeli arborétummal összekötő utat szintén az osztrák azbesztes burkolattal láthatták el. Biztonságosabb lesz az átkelés a 86-os főút Petőfi telepi szakaszán. A tervek szerint júliusban kezdődhet a Halastó utcai kereszteződés átépítése. A Magyar Közút tájékoztatása szerint jelzőlámpás csomópontot alakítanak ki a veszélyes főúton. A Szombathelyi városrész új gyalogátkelőt és korszerű közvilágítást is kap. A beruházás várhatóan nyár végére készül el. Kiváló lehetőséget biztosítanak a csillaglesre az enyhe nyári éjszakák. Augusztus végéig szinte folyamatosan érdemes valamilyen különlegesség miatt kémlelni az eget. Azoknak, akik távcsővel is gyönyörködnének a jelenségben, a Körmend közeli csillagászati létesítménynek kínálnak programokat. Ajánlja dr. Hegyi Norbert, amatőr csillagász, a Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány tagja, a Szőcei Csillagvizsgáló önkéntese.
4: Körmend környékén is van választék, a térségben különösen nagyszerű hely a Szőcei Őrségi Bemutató Csillagvizsgáló. Ez az őrségnek a legsötétebb területén van, nagyon jó adottságokkal rendelkezik, de emellett mindenképpen talán érdemes megemlíteni a Hegyháti Csillagvizsgálót Hegyhátsáron, ami szintén fontos csillagászati helyszín. A déli határos vármegye Zala vármegyében található a Vega Csillagászati Egyesület, vagyis a VCE, ami szintén régóta foglalkozik ismeretterjesztéssel és távcsőes bemutatókkal. Úgy gondolom, hogy ez a három szervezet megfelelő kiindulási lehetőséget nyújt a nyári csillagászkodáshoz. A Vega Csillagászati Egyesületnek, a Szőcei Csillagvizsgálónak és a Hegyháti Csillagvizsgálónak is van honlapja és Facebook oldala. Én azt javaslom, hogy elsősorban Facebookon célszerű rájuk keresni, mert ott találhatók általában a legfrissebb hírek a programokról és a megfigyelési ajánlatokról.
1: Világversenyen képviselheti Magyarországot két vasi kötélugró. A magyar szecsődi Somogyi Kira Johanna és a sárfimizdói Döbör Nóra is kvalifikálta magát a shanghai megmérettetésre, amelyet október végén rendeznek meg. A két sportoló a Gersa Karáti Jump for Fun Egyesület tagjaként ért el a rangos eredményt. Mindketten hosszú évek óta készülnek a világversenyre, ahol saját koreográfiával állnak majd porondra, írja a Baon.
0: Időjárás jelentés.
1: Már látszik az extrém hőség vége. Július első napjaiban egy hideg front söpri ki a forró levegőt térségünkből, addig azonban még sorra dőlhetnek a meleg rekordok. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet ASI észlelőjétől.
5: Sok modell, sokféle ad, de mindenképpen az, hogy nő a csapadékhajlam. Nem front érkezik, inkább csak a hét közepén, de azért előfordulhatnak a heves kísérő jelenségek zivatarok környezetében. De elsősorban itt majd a hónap fordulója lesz érdekes, ez igazándiból a 29-30, első, második, a harmadika, tehát ezek a napok mozgalmasabb hét elé nézünk. Az elején nagyon melegen indul, és aztán hát ha nő a nedvesség, akkor a füllettség is, majd aztán talán mérséklődik a meleg. Vannak rá utaló jelek, hogy akár ilyen 25-26 fokig is lecsökkenhet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: trend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Takarékos vízhasználatot kér a vasi szolgáltató, élményelemekkel bővült a körmendi belváros. Vizsgálják a sárvári csúszda baleseteket. Köszöntöm Önöket a Körmend FM hétvégi helyi híreit, Lakosi Gabriellától hallják. Takarékos vízhasználatra kéri a lakosságot a szolgáltató, a Vasi Víz közölte, a rendkívüli hőség miatt jelentősen megnőtt a fogyasztás a működési területén, egyelőre azonban nincs ellátási probléma. A társaság azt kéri, hogy a hőségriadó idején lehetőleg ne vezetékes vízzel töltsük fel a medencéket, ne locsoljuk a gyepet és mellőzzük a kocsi mosást. Modern okospaddal és könyvtárral gazdagodott Körmend főtere. Az eszközökre a versenyképes járások program keretében nyert támogatást a város. Az új élményelemeket már birtokba is vehették a körmendiek, a nyár folyamán pedig továbbiak is érkeznek. Tudtuk meg dr. Szabó Barna polgármestertől.
2: Megérkezett a főtérre a két okos elem, ez a 8 személyes okospad, illetve a okos könyvkölcsönző vagy kis könyvtár. Ezek a anyagi szempontból a nagyobb részét tették ki. A másik két elem, a sakkasztal meg a játszó elemek, azok rövidesen érkezni fognak, tehát őszig ezekre se kell várni. Én kipróbáltam az okospadot, a hozzáfűzött reményeket beváltja. Széles sávú wifi-t ad, 8 ember kényelmesen le tud ülni. Esik az eső, tető van fölöttünk, mert gyakorlatilag az egész egységnek a teteje az egy hatalmas napelem. Tölteni tudjuk kontaktmódon is, meg húzom is a telefonunkat, rá tudunk csatlakozni Bluetooth-on keresztül magára az eszközre, van egy hangfal, úgyhogy akár zenét is tudunk hallgatni a saját telefonunkról. Fiataloknak, időseknek ez egy találkozási pont is tud lenni, funkcionális részén túl. Esztétikailag is modern, jól mutat, úgyhogy mindenképpen azt mondom, hogy mindenki jöjjön, nézze meg, próbálja ki.
1: Vizsgálat indult a sárvári gyógyfürdő új csúszdáin történt balesetek miatt. A HVG beszámolója szerint az átadást követően több strandolóhoz is mentőt kellett hívni, ezért a csúszdákat ideiglenesen lezárták. Az üzemeltető közölte, az új attrakciók jelenleg még tesztüzemben működnek, a vizsgálatba pedig a török gyártót is bevonták. Kiemelkedő eredményekkel tértek haza a körmendi erőemelő sportegyesület versenyzői az IPL közép-európai bajnokságról. A Csehországban rendezett viadalról Pogács Mónika hozott hírt.
3: A nemzetközi viadalon a körmendi egyesületet 9 sportoló képviselte, akik összesen 6 arany, 1 ezüst és 2 bronzérmet szereztek különböző kor- és súlycsoportokban. A tinédzser női kategóriában Simon Zsófia, Köbli Panka Margit és Cserkuti Hanna egyaránt aranyérmet nyert. A lányok fekvenyomással bizonyultak a legjobbnak saját súlycsoportjukban. A tinédzser fiúk mezőnyében Spajcs Gergely aranyérmet szerzett, míg Antal Zoárd ugyanebben a súlycsoportban ezüstérmes lett. Az ifjúsági kategóriában Svajda Szabolcs és Szalai Patrik állhatott a dobogó legfelső fokára fekvenyomásban. Az Open kategóriában Lucky Benjamin bronzérmet szerzett, míg a Masters 2-es korosztályban Karvalics Péter végzett a harmadik helyen. A súlycsoportos sikerek mellett az összetett értékelésben is születtek körmendi dobogós helyezések. Simon Zsófia a tinédzser fekvenyomás amatőr és profi kategóriájában egyaránt az összetett első helyen végzett. Az összetett első helyen végzett, míg Svajda Szabolcs a drogtesztelt fekvenyomók összetett versenyében harmadik helyezést ért el. Vas László edző a versenyt követően gratulált sportolóinak, kiemelve a felkészülés során tanúsított kitartást és a nemzetközi mezőnyben elért eredmények jelentőségét. A körmendi egyesület a bajnokságot összesen 9 éremmel és 2 összetett dobogós helyezéssel zárta tehát.
1: Folytatódott a Tudatos Utak előadás sorozat Vasváron, ahol ezúttal a zarándok turizmus szerepét és lehetőségeit mutatták be a modern turizmus szemszögéből. Az előadás arra kereste a választ, miként válhat a hagyományos vallási zarándoklat a fenntartató és élményközpontú turizmus egyik meghatározó formájává. A program középpontjában a zarándok turizmus és a tudatos desztinációfejlesztés kapcsolata állt, adta hírül a Vasvári Népfőiskola. A kajakkenu sport egyik legsokoldalúbb magyar alakja Pulai Imre lesz a Bárkaházi Esték sorozat következő vendége. A Sumák című beszélgetésen a résztvevők megismerhetik a sportoló rendkívül gazdag pályafutását. Pulai Imre 8-szoros magyar bajnokként és 3-szoros világbajnokként írta be nevét a magyar kajakkenu sport történetébe. A július 1-i rendezvény ingyenesen látogatható a körmendi Bárkaházban.
0: Időjárás jelentés.
1: Már látszik az extrém hőség vége. Július első napjaiban egy hideg front söpri ki a forró levegő térségünkből. Addig azonban még sorra dőlhetnek a meleg rekordok. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
4: Sok modell, sokféle ad, de mindenképpen az, hogy dől a csapadékhajlam. Nem front érkezik, inkább csak a hét közepén, de azért előfordulhat a heves kísérő jelenségek zivatarok környezetében. De elsősorban itt majd a hónap fordulója lesz érdekes, ez a igazándiból a 29-30, első, második, a harmadika, tehát ezek a napok mozgalmasabb hét elé nézünk. Az elején nagyon melegen indul, és aztán hát ha nő a nedvesség, akkor a füllettség is, majd aztán talán mérséklődik a meleg. Vannak rá utaló jelek, hogy akár ilyen 25-26 fokig is lecsökkenhet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

Görmend FM. Görmend FM. A Görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. 99.8. Ráthangolva.

0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM.
1: Alszik a város, míg ébren reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpafény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszom.

0: Görlend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Azbesztel érintett turistautakra figyelmeztetnek a Nyugat-Dunántúlon. Jelzőlámpás csomópont épül Petőfi telepen. Világversenyre készülnek a gersakaráti kötélugrók. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Lakosi Gabrielától hallják. A legmagasabb harmadfokú hőségriasztás van érvényben. A tartós meleg és a tűző nap különböző hőkárosodásokat idézhet elő, hangsúlyozta dr. Király Ildikó, Vasvár megyei tiszti főorvos, aki számba is vette ezeket.
2: Többfajta hőkárosodással találkozhatunk. Az egyik, amikor elájulunk a napon. A hőártalom, még a napszúrás, aztán az úgynevezett hőkimerülés, illetve a hőbuta. Napszúrás, amikor ugye a fedetlen fejet tartós sugárzás éri. Ezért szoktuk azt mondani, hogyha mégis ki kell mennünk a szabadba, erős napsugárzás esetén, akkor széles karimájú jószellőző kalapot, könnyű ruházatot viseljünk. De az embereknek a hőmérsékletét is figyelni kell. Amikor hőkimerülés jön, tehát ez a következő fokozat, ami napok alatt kifejlődő állapot, akkor a beteg hőmérséklete még nem haladja meg a 39 Celsius fokot, de már ugye a normál érték fölött van, tehát arra kell nagyon figyelni, hogy ilyenkor a 38 fok fölé megy valakinek a testhője, az már mindenképpen káros az egészségre, és 39 fok fölött pedig hőbutáról beszélünk.
1: Vasi turistautakra is kerülhetett azbeszttel szennyezett kőzózalék. A Magyar Természetjáró Szövetség eddigi adatai szerint 5 kilométernyi kék túra szakaszt és körülbelül 30 kilométernyi más turistautat érinthet a probléma, mondta a rádiónknak Farkas Péter kommunikációs igazgató.
3: Elsősorban Nyugat-Magyarországra került ebből a szennyezett kőzózalékból. Az országos kék túra kelet felé kivezető szakasz Kőszegen az bizonyítottan szennyezett. Valaki egyszer áthalad egy ilyen szennyezett útszakaszon, még nincs kitéve nagy egészségügyi kockázatnak, tehát nem szeretnénk pánikot kelteni, csak tájékoztatni szeretnénk. Akik rendszeresen ki vannak téve a szennyezésnek, azokra sajnos nagyobb veszélyt jelent. Folyamatosan próbálunk adatot gyűjteni, hogy el tudják dönteni, hogy szeretnének-e elkerülni egy ilyen szennyezett útszakaszt. Megfontoljuk, hogy ideiglenesen vagy akár véglegesen a kár elhárításig a turistautat eltereljük onnan.
1: A szervezet egy folyamatosan frissülő online térképet készített, amelyen a túrázók indulás előtt ellenőrizhetik a Szombathely Erdészeti ZRT és az Őrségi Nemzeti Park kavicsos útvonalait. A veszélyesnek ítélt szakaszok között egy kedvelt hegyháti kiránduló helyet is találunk. Az oszkói pincesort a Jeli Arborétummal összekötő utat szintén az osztrák azbesztes burkolattal láthatták el. Biztonságosabb lesz az átkelés a 86-os főút Petőfi telepi szakaszán. A tervek szerint júliusban kezdődhet a Halastó utcai kereszteződés átépítése. A Magyar Közút tájékoztatása szerint jelzőlámpás csomópontot alakítanak ki a veszélyes főúton. A Szombathelyi városrész új gyalogátkelőt és korszerű közvilágítást is kap. A beruházás várhatóan nyár végére készül el. Kiváló lehetőséget biztosítanak a csillaglesre az enyhe nyári éjszakák. Augusztus végéig szinte folyamatosan érdemes valamilyen különlegesség miatt kémlelni az eget. Azoknak, akik távcsővel is gyönyörködnének a jelenségben, a Körmend közeli csillagászati létesítménynek kínálnak programokat. Ajánlja dr. Hegyi Norbert, amatőr csillagász, a Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány tagja, a Szőcei Csillagvizsgáló önkéntese.
4: Körmend környékén is van választék, térségben különösen nagyszerű hely a Szőcei Őrségi Bemutató Csillagvizsgáló. Ez az őrségnek a legsötétebb területén van, nagyon jó adottságokkal rendelkezik, de emellett mindenképpen talán érdemes megemlíteni a Hegyháti Csillagvizsgálót Hegyhátsáron, ami szintén fontos csillagászati helyszín. A déli határos vármegye Zala vármegyében található a Vega Csillagászati Egyesület, vagyis a VCE, ami szintén régóta foglalkozik ismeretterjesztéssel és távcsőes bemutatókkal. Úgy gondolom, hogy ez a három szervezet megfelelő kiindulási lehetőséget nyújt a nyári csillagászkodáshoz. A Vega Csillagászati Egyesületnek, a Szőcei Csillagvizsgálónak és a Hegyháti Csillagvizsgálónak is van honlapja és Facebook oldala. Én azt javaslom, hogy elsősorban Facebookon célszerű rájuk keresni, mert ott találhatók általában a legfrissebb hírek a programokról és a megfigyelési ajánlatokról.
1: Világversenyen képviselheti Magyarországot két vasi kötélugró. A magyar szecsődi Somogyi Kira Johanna és a sárfimizdói Döbör Nóra is kvalifikálta magát a shanghai megmérettetésre, amelyet október végén rendeznek meg. A két sportoló a gersakaráti Jump for Fun Egyesület tagjaként ért el a rangos eredményt. Mindketten hosszú évek óta készülnek a világversenyre, ahol saját koreográfiával állnak majd porondra, írja a Baol.
0: Időjárás jelentés.
1: Már látszik az extrém hőség vége. Július első napjaiban egy hideg front söpri ki a forró levegőt térségünkből. Addig azonban még sorra dőlhetnek a meleg rekordok. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
5: Sok modell, sokféle ad, de mindenképpen az, hogy nő a csapadékhajlam. Nem front érkezik, inkább csak a hét közepén, de azért előfordulhat a heves kísérő jelenségek zivatarok környezetében. De elsősorban itt majd a hónap fordulója lesz érdekes, ez igazándiból a 29-30, első, második, a harmadika, tehát ezek a napok mozgalmasabb hét elé nézünk. Az elején nagyon melegen indul, és aztán hát ha nő a nedvesség, akkor a füllettség is, majd aztán talán mérséklődik a meleg. Vannak rá utaló jelek, hogy akár ilyen 25-26 fokig is lecsökkenhet.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. Hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel. Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
6: Naponta 260 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Mit kínál idén nyáron a Muse Fun and Wellness Park itt Körmenden a vendégeknek? Ezt kérdezzük Dercsényi Orsitól, a létesítmény programigazgatójától.
2: A Muse Fun and Wellness Parkban idén is igazi nyári hangulat várja vendégeket Körmenden. Karibi hangulatú kültéri medencénk, csúszdánk, kényelmes napozó teraszunk és a poolbar hűsítő koktéljai gondoskodnak arról, hogy akár egyetlen délután is igazi kikapcsolódás legyen.
1: Van valamilyen különleges ajánlatotok is?
2: Igen, elindítottuk a Laterazza csomagunkat, amelyben a fürdőbelépő mellé egy olasz antipasztitál is jár, amit a Laterazzán lehet elfogyasztani. Így a fürdőzés mellé egy kis olasz életérzés is társul.
1: Milyen programokkal készültek a közeljövőben?
2: Jövő pénteken a Laterazzán Mionetto Prosecco kóstolóval várjuk vendégeinket, emellett természetesen a bowling pályáink is egész nyáron nyitva tartanak. Akár családdal, barátokkal, vagy egy esti kikapcsolódásra érkeznek, nálunk mindenki talál magának élményt.
1: Hol találhatnak további információkat az érdeklődők?
2: A részletes programokat és az aktuális ajánlatokat a Muse Fun and Wellness Park Facebook oldalán, valamint a weboldalunkon találják meg. Szeretettel várunk mindenkit.
1: Dercsényi Orsit, a Muse Fun and Wellness Park programigazgatóját hallottuk.
0: Reklámot hallottak. És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva. Hazai turmix, naponta 260 percben, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Takarékos vízhasználatot kér a vasi szolgáltató, élményelemekkel bővült a körmendi belváros. Vizsgálják a sárvári csúszda baleseteket. Köszöntöm Önöket a Körmend FM hétvégi helyi híreit, Lakosi Gabriellától hallják. Takarékos vízhasználatra kéri a lakosságot a szolgáltató, a Vasi Víz közölte. A rendkívüli hűség miatt jelentősen megnőtt a fogyasztás a működési területén, egyelőre azonban nincs ellátási probléma. A társaság azt kéri, hogy a hőségriadó idején lehetőleg ne vezetékes vízzel töltsük fel a medencéket, ne locsoljuk a gyepet és mellőzzük a kocsi mosást. Modern okospaddal és könyvtárral gazdagodott Körmend főtere. Az eszközökre a versenyképes járások program keretében nyert támogatást a város. Az új élményelemeket már birtokba is vehették a körmendiek, a nyár folyamán pedig továbbiak is érkeznek. Tudtuk meg dr. Szabó Barna polgármestertől.
2: Megérkezett a főtérre a két okos elem, ez a 8 személyes okospad, illetve a okos könyvkölcsönző vagy kis könyvtár. Ezek a anyagi szempontból a nagyobb részét tették ki. A másik két elem, a sakkasztal meg a játszó elemek, azok rövidesen érkezni fognak, tehát őszig ezekre se kell várni. Én kipróbáltam az okospadot, a hozzáfűzött reményeket beváltja. Széles sávú wifi-t ad, 8 ember kényelmesen le tud ülni. Ha esik az eső, tető van fölöttünk, mert gyakorlatilag az egész egységnek a teteje az egy hatalmas napelem. Tölteni tudjuk kontaktmódon is, meg húzom is a telefonunkat, rá tudunk csatlakozni Bluetooth-on keresztül magára az eszközre, van egy hangfal, úgyhogy akár zenét is tudunk hallgatni a saját telefonunkról. Fiataloknak, időseknek ez egy találkozási pont is tud lenni, funkcionális részén túl. Esztétikailag is modern, jól mutat, úgyhogy mindenképpen azt mondom, hogy mindenki jöjjön, nézze meg, próbálja ki.
1: Vizsgálat indult a sárvári gyógyfürdő új csúszdáin történt balesetek miatt. A HVG beszámolója szerint az átadást követően több strandolóhoz is mentőt kellett hívni, ezért a csúszdákat ideiglenesen lezárták. Az üzemeltető közölte, az új attrakciók jelenleg még tesztüzemben működnek, a vizsgálatba pedig a török gyártót is bevonták. Kiemelkedő eredményekkel tértek haza a körmendi erőemelő sportegyesület versenyzői az IPL közép-európai bajnokságról. A Csehországban rendezett viadalról Pogács Mónika hozott hírt.
3: A nemzetközi viadalon a körmendi egyesületet 9 sportoló képviselte, akik összesen 6 arany, 1 ezüst és 2 bronzérmet szereztek különböző kor- és súlycsoportokban. A tinédzser női kategóriában Simon Zsófia, Köbli Panka Margit és Cserkuti Hanna egyaránt aranyérmet nyert. A lányok fekvenyomással bizonyultak a legjobbnak saját súlycsoportjukban. A tinédzser fiúk mezőnyében Spajcs Gergely aranyérmet szerzett, míg Antal Zoárd ugyanebben a súlycsoportban ezüstérmes lett. Az ifjúsági kategóriában Svajda Szabolcs és Szalai Patrik állhatott a dobogó legfelső fokára fekvenyomásban. Az Open kategóriában Lucky Benjamin bronzérmet szerzett, míg a Masters 2-es korosztályban Karvalics Péter végzett a harmadik helyen. A súlycsoportos sikerek mellett az összetett értékelésben is születtek körmendi dobogós helyezések. Simon Zsófia a tinédzser fekvenyomás amatőr és profi kategóriájában egyaránt az összetett első helyen végzett. Az összetett első helyen végzett, míg Svajda Szabolcs a drogtesztelt fekvenyomók összetett versenyében harmadik helyezést ért el. Vas László edző a versenyt követően gratulált sportolóinak, kiemelve a felkészülés során tanúsított kitartást és a nemzetközi mezőnyben elért eredmények jelentőségét. A körmendi egyesület a bajnokságot összesen 9 éremmel és 2 összetett dobogós helyezéssel zárta tehát.
1: Folytatódott a Tudatos Utak előadás sorozat Vasváron, ahol ezúttal a zarándok turizmus szerepét és lehetőségeit mutatták be a modern turizmus szemszögéből. Az előadás arra kereste a választ, miként válhat a hagyományos vallási zarándoklat a fenntartató és élményközpontú turizmus egyik meghatározó formájává. A program középpontjában a zarándok turizmus és a tudatos destinációfejlesztés kapcsolata állt, adta hírül a Vasvári Népfőiskola. A kajakkenu sport egyik legsokoldalúbb magyar alakja Pulai Imre lesz a Bárkaházi Esték sorozat következő vendége. A Sumák című beszélgetésen a résztvevők megismerhetik a sportoló rendkívül gazdag pályafutását. Pulai Imre 8-szoros magyar bajnokként és 3-szoros világbajnokként írta be nevét a magyar kajakkenu sport történetébe. A július 1-i rendezvény ingyenesen látogatható a körmendi Bárkaházban.
0: Időjárás jelentés.
1: Már látszik az extrém hőség vége. Július első napjaiban egy hideg front söpri ki a forró levegőt térségünkből. Addig azonban még sorra dőlhetnek a meleg rekordok. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
4: Sok modell, sokféle ad, de mindenképpen az, hogy nő a csapadékhajlam. Nem front érkezik, inkább csak a hét közepén, de azért előfordulhat a heves kísérő jelenségek zivatarok környezetében. De elsősorban itt majd a hónap fordulója lesz érdekes, ez igazándiból a 29-30, első, második, a harmadika, tehát ezek a napok mozgalmasabb hét elé nézünk. Az elején nagyon melegen indul, és aztán hát ha nő a nedvesség, akkor a füllettség is, majd aztán talán mérséklődik a meleg. Vannak rá utaló jelek, hogy akár ilyen 25-26 fokig is lecsökkenhet.
0: Rockstráda! Rockstráda! Rockstráda! 7 óra progresszív rock a Körmend FM-en.
5: Kedves hallgatóink, vasárnaponként 19 és 21 óra között közös szágulásra hívjuk Önöket a Rockstrádáira.
0: Rockstráda!
6: A 109. adás küszöbéhez érkezve köszöntöm a kedves hallgatóinkat. Időutazás a rockzene hőskorában, vagyis a 70-es évekbe. Két kiválóság nótái következnek. Mindkét előadónak a zenei pálya előzménye garantálta a méltó folytatást. A néhány adással előbb ismertetett Jefferson Airplane zenekar nevében, úgy mint Jefferson Starship, valamint a tagsági összetételében is részben megújult formációban folytatták a zenélést. Mind a kettő zenekar meghatározó társalapítója, ritmusgitárosa és másodlagos énekese Paul Kantner volt. A műveikben mindannyian kórus szerűen vokáloztak. Első nagy lemezük, a Dragonfly 1974. októberében jelent meg, és már az is rendkívül jó kritikai visszhangokat kapott. Ugyanis miközben megmaradt az Airplane progresszíves megközelítése, összességében letisztultabb, komolyabb hangminőségű album született. A következő Red Octopus című album dupla platina lemez lett, és 1975-ben az első helyen állt a Billboard 200-as listáján. A Jefferson Starship nótái következnek.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Azbesztel érintett turistautakra figyelmeztetnek a Nyugat-Dunántúlon. Jelzőlámpás csomópont épül Petőfi telepen. Világversenyre készülnek a gersakaráti kötélugrók. Köszöntöm Önöket a Görmend FM hétvégi helyi híreit, Lakosi Gabrielától hallják. A legmagasabb harmadfokú hőségriasztás van érvényben. A tartós meleg és a tűző nap különböző hőkárosodásokat idézhet elő, hangsúlyozta dr. Király Ildikó, Vasvár megyei tiszti főorvos, aki számba is vette ezeket.
2: Többfajta hőkárosodással találkozhatunk. Az egyik, amikor elájulunk a napon. A hőártalom, még a napszúrás, aztán az úgynevezett hőkimerülés, illetve a hőbuta. Napszúrás, amikor ugye a fedetlen fejet tartós sugárzás éri. Ezért szoktuk azt mondani, hogyha mégis ki kell mennünk a szabadba, erős napsugárzás esetén, akkor széles karimájú jó szellőző kalapot, könnyű ruházatot viseljünk. De az embereknek a hőmérsékletét is figyelni kell. Amikor hőkimerülés jön, tehát ez a következő fokozat, ami napok alatt kifejlődő állapot, akkor a beteg hőmérséklete még nem haladja meg a 39 Celsius fokot, de már ugye a normál érték fölött van, tehát arra kell nagyon figyelni, hogy ilyenkor a 38 fok fölé megy valakinek a testhője, az már mindenképpen káros az egészségre, és 39 fok fölött pedig hőbutáról beszélünk.
1: Vasi turistautakra is kerülhetett azbesztel szennyezett kőzózalék. A Magyar Természetjáró Szövetség eddigi adatai szerint 5 kilométernyi kék túraszakaszt és körülbelül 30 kilométernyi más turistautat érinthet a probléma, mondta rádiónknak Farkas Péter kommunikációs igazgató.
3: Elsősorban Nyugat-Magyarországra került ebből a szennyezett kőzózalékból. Az országos kék túra kelet felé kivezető szakasz Kőszegen az bizonyítottan szennyezett. Valaki egyszer áthalad egy ilyen szennyezett útszakaszon, még nincs kitéve nagy egészségügyi kockázatnak, tehát nem szeretnénk pánikot kelteni, csak tájékoztatni szeretnénk. Akik rendszeresen ki vannak téve a szennyezésnek, azokra sajnos nagyobb veszélyt jelent. Folyamatosan próbálunk adatot gyűjteni, hogy el tudják dönteni, hogy szeretnének-e elkerülni egy ilyen szennyezett útszakaszt. Megfontoljuk, hogy ideiglenesen vagy akár véglegesen a kár elhárításig a turistautat eltereljük onnan.
1: A szervezet egy folyamatosan frissülő online térképet készített, amelyen a túrázók indulás előtt ellenőrizhetik a Szombathely Erdészeti ZRT és az Őrségi Nemzeti Park kavicsos útvonalait. A veszélyesnek ítélt szakaszok között egy kedvelt hegyháti kirándulóhelyet is találunk. Az oszkói pince sort a jeli arborétummal összekötő utat szintén az osztrák azbesztes burkolattal láthatták el. Biztonságosabb lesz az átkelés a 86-os főút Petőfi telepi szakaszán. A tervek szerint júliusban kezdődhet a Halastó utcai kereszteződés átépítése. A Magyar Közút tájékoztatása szerint jelzőlámpás csomópontot alakítanak ki a veszélyes főúton. A Szombathelyi városrész új gyalogátkelőt és korszerű közvilágítást is kap. A beruházás várható a nyár végére készül el. Kiváló lehetőséget biztosítanak a csillaglesre az enyhe nyári éjszakák. Augusztus végéig szinte folyamatosan érdemes valamilyen különlegesség miatt kémlelni az eget. Azoknak, akik távcsővel is gyönyörködnének a jelenségben, a Görmend közeli csillagászati létesítménynek kínálnak programokat. Ajánlja dr. Hegyi Norbert, amatőr csillagász, a Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány tagja, a Szőcei Csillagvizsgáló önkéntese.
4: Görmend környékén is van választék, a térségben különösen nagyszerű hely a Szőcei Őrségi Bemutató Csillagvizsgáló. Ez az őrségnek a legsötétebb területén van, nagyon jó adottságokkal rendelkezik, de emellett mindenképpen talán érdemes megemlíteni a Hegyháti Csillagvizsgálót Hegyhátsáron, ami szintén fontos csillagászati helyszín. A déli határos vármegye Zala vármegyében található a Vega Csillagászati Egyesület, vagyis a VCE, ami szintén régóta foglalkozik ismeretterjesztéssel és távcsőes bemutatókkal. Úgy gondolom, hogy ez a három szervezet megfelelő kiindulási lehetőséget nyújt a nyári csillagászkodáshoz. A Vega Csillagászati Egyesületnek, a Szőcei Csillagvizsgálónak és a Hegyháti Csillagvizsgálónak is van honlapja és Facebook oldala. Én azt javaslom, hogy elsősorban Facebookon célszerű rájuk keresni, mert ott találhatók általában a legfrissebb hírek a programokról és a megfigyelési ajánlatokról.
1: Világversenyen képviselheti Magyarországot két vasi kötélugró. A magyar szecsődi Somogyi Kira Johanna és a sárfimizdói Döbör Nóra is kvalifikálta magát a shanghai megmérettetésre, amelyet október végén rendeznek meg. A két sportoló a gersakaráti Jump for Fun Egyesület tagjaként ért el a rangos eredményt. Mindketten hosszú évek óta készülnek a világversenyre, ahol saját koreográfiával állnak majd porondra, írja a Baor.
0: Időjárás jelentés.
1: Már látszik az extrém hőség vége. Július első napjaiban egy hideg front söpri ki a forró levegőt térségünkből. Addig azonban még sorra dőlhetnek a meleg rekordok. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől.
5: Sok modell sokfélét ad, de mindenképpen az, hogy dől a csapadékhajlam. Nem front érkezik, munkában csak a hét közepén, de azért előfordulhatnak a heves kísérő jelenségek zivatarok környezetében. De elsősorban itt majd a hónap fordulója lesz érdekes, ez a igazándiból a 29-30, első, második, a harmadika, tehát ezek a napok mozgalmasabb hét elé nézünk. Az elején nagyon melegen indul, és aztán hát ha nől a nedvesség, akkor a füllettség is, majd aztán talán mérséklődik a meleg. Vannak rá utaló jelek, hogy akár ilyen 25-26 fokig is lecsökkenhet.
0: Rockstráda! Rockstráda! Rockstráda! 7 óra progresszív rock a Körmend FM-en.
6: Kedves hallgatóink, vasárnaponként 19 és 21 óra között közös szágulásra hívjuk Önöket a Rockstrádáira.
0: Rockstráda!
7: Az egykori Creedence Clearwater Revival vezére John Fogerty szóló karrierjét érve folytatódik a műsorunk. Néhány tény a fiatal éveiből, ami hatással maradt a későbbiekben is rá. John szülei alkoholisták voltak, majd elváltak. A gimnáziumban találkozott a CCR többi leendő tagjaival. A vietnami háború alatt kapta meg a katonai szolgálatra szóló behívóját. Fogerty kampányba kezdett, hogy szabotálja a szolgálatra való alkalmasságát, aminek a sikere a leszereléséhez vezetett. Ahogy a CCR a végéhez közeledett, Fogerty elkezdett dolgozni egy country és western feldolgozásokat tartalmazó szólóalbumon, a The Blue Ridge Rangers 1973-ban jelent meg, amelyet ő maga készítette, hangszerelte és játszott az összes hangszeren. Az első hivatalos szólóalbuma a John Fogerty 1975-ben jelent meg. Ezek a lemezek nem hoztak számára átütő sikereket. Több évi hallgatás után a 80-as évek elejétől folytatta karrierjét. Ma ezekből az időkből származó dalait szólaltatom meg.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Rockstarda mai egyben a 109. műsorában Jefferson Starship, valamint a John Fogerty szerzeményét hallották. Adásunkat jövő vasárnap este 7 órától megismételjük. További jó rádiózást a Körmend FM 99.8-on, illetve az internet felületén. Köszönve figyelmüket, a technikai segítséget nyújtó Galambos Gábor és Tóth Cili nevében is további szép estét, a jövő héthez sikereket és jó egészséget kíván a műsor szerkesztője és vezetője, Mészáros Árpád.
1: Rockstráda. Rockstráda. Rockstráda. 7 óra progresszív rock a Körmend FM-en.
2: Kedves hallgatóink, vasárnaponként 19 és 21 óra között közös szágulásra hívjuk Önöket a Rockstrádáira.
1: Rockstráda. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Takarékos vízhasználatot kér a vasi szolgáltató, élményelemekkel bővült a körmendi belváros, vizsgálják a sárvári csúszda baleseteket. Köszöntöm Önöket a Körmend FM hétvégi helyi híreit, Lakosi Gabriellától hallják. Takarékos vízhasználatra kéri a lakosságot a szolgáltató, a Vasi Víz közölte, a rendkívüli hőség miatt jelentősen megnőtt a fogyasztás a működési területén, egyelőre azonban nincs ellátási probléma. A társaság azt kéri, hogy a hőségriadó idején lehetőleg ne vezetékes vízzel töltsük fel a medencéket, ne locsoljuk a gyepet és mellőzzük a kocsi mosást. Modern okospaddal és könyvtárral gazdagodott Körmend főtere. Az eszközökre a versenyképes járások program keretében nyert támogatást a város. Az új élményelemeket már birtokba is vehették a körmendiek, a nyár folyamán pedig továbbiak is érkeznek, tudtuk meg dr. Szabó Barna polgármestertől.
4: Megérkezett a főtérre a két okos elem, ez a 8 személyes okospad, illetve a okos könyvkölcsönző vagy kis könyvtár. Ezek a anyagi szempontból a nagyobb részét tették ki. A másik két elem, a sakkasztal meg a játszó elemek, azok rövidesen érkezni fognak, tehát őszig ezekre se kell várni. Én kipróbáltam az okospadot, a hozzáfűzött reményeket beváltja. Széles sávú wifi-t ad, 8 ember kényelmesen le tud ülni. Ha esik az eső, tető van fölöttünk, mert gyakorlatilag az egész egységnek a teteje az egy hatalmas napelem. Tölteni tudjuk kontaktmódon is, meg húzom is a telefonunkat, rá tudunk csatlakozni Bluetooth-on keresztül magára az eszközre, van egy hangfal, úgyhogy akár zenét is tudunk hallgatni a saját telefonunkról. Fiataloknak, időseknek ez egy találkozási pont is tud lenni, funkcionális részén túl. Esztétikailag is modern, jól mutat, úgyhogy mindenképpen azt mondom, hogy mindenki jöjjön, nézze meg, próbálja ki.
3: Vizsgálat indult a sárvári gyógyfürdő új csúszdáin történt balesetek miatt. A HVG beszámolója szerint az átadást követően több strandolóhoz is mentőt kellett hívni, ezért a csúszdákat ideiglenesen lezárták. Az üzemeltető közölte, az új attrakciók jelenleg még tesztüzemben működnek, a vizsgálatba pedig a török gyártót is bevonták. Kiemelkedő eredményekkel tértek haza a körmendi erőemelő sportegyesület versenyzői az IPL közép-európai bajnokságról. A Csehországban rendezett viadalról Pogács Mónika hozott hírt.
5: A nemzetközi viadalon a körmendi egyesületet 9 sportoló képviselte, akik összesen 6 arany, 1 ezüst és 2 bronzérmet szereztek különböző kor- és súlycsoportokban. A tinédzser női kategóriában Simon Zsófia, Köbli Panka Margit és Cserkuti Hanna egyaránt aranyérmet nyert. A lányok fekvenyomással bizonyultak a legjobbnak saját súlycsoportjukban. A tinédzser fiúk mezőnyében Spajcs Gergely aranyérmet szerzett, míg Antal Zoárd ugyanebben a súlycsoportban ezüstérmes lett. Az ifjúsági kategóriában Svajda Szabolcs és Szalai Patrik állhatott a dobogó legfelső fokára fekvenyomásban. Az Open kategóriában Lucky Benjamin bronzérmet szerzett, míg a Masters 2-es korosztályban Karvalics Péter végzett a harmadik helyen. A súlycsoportos sikerek mellett az összetett értékelésben is születtek körmendi dobogós helyezések. Simon Zsófia a tinédzser fekvenyomás amatőr és profi kategóriájában egyaránt az összetett első helyen végzett. Az összetett első helyen végzett, míg Svajda Szabolcs a drogtesztelt fekvenyomók összetett versenyében harmadik helyezést ért el. Vas László edző a versenyt követően gratulált sportolóinak, kiemelve a felkészülés során tanúsított kitartást és a nemzetközi mezőnyben elért eredmények jelentőségét. A körmendi egyesület a bajnokságot összesen 9 éremmel és 2 összetett dobogós helyezéssel zárta tehát.
3: Folytatódott a Tudatos Utak előadás sorozat Vasváron, ahol ezúttal a zarándok turizmus szerepét és lehetőségeit mutatták be a modern turizmus szemszögéből. Az előadás arra kereste a választ, miként válhat a hagyományos vallási zarándoklat a fenntartató és élményközpontú turizmus egyik meghatározó formájává. A program középpontjában a zarándok turizmus és a tudatos desztinációfejlesztés kapcsolata állt, adta hírül a Vasvári Népfőiskola. A kajak-kenu sport egyik legsokoldalúbb magyar alakja Pulai Imre lesz a Bárkaházi Esték sorozat következő vendége. A Sumák című beszélgetésen a résztvevők megismerhetik a sportoló rendkívül gazdag pályafutását. Pulai Imre 8-szoros magyar bajnokként és 3-szoros világbajnokként írta be nevét a magyar kajak-kenu sport történetébe. A július 1-i rendezvény ingyenesen látogatható a Körmendi Bárkaházban.
1: Időjárás jelentés.
3: Már látszik az extrém hőség vége. Július első napjaiban egy hideg front söpri ki a forró levegőt térségünkből. Addig azonban még sorra dőlhetnek a meleg rekordok. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet Asi észlelőjétől.
6: Sok modell sokfélét ad, de mindenképpen az, hogy dől a csapadékhajlam. Nem front érkezik, munkában csak a hét közepén, de azért előfordulhat a heves kísérő jelenségek zivatarok környezetében. De elsősorban itt majd a hónap fordulója lesz érdekes, ez az igazándiból a 29-30, első, második, a harmadika, tehát ezek a napok mozgalmasabb hét elé nézünk. Az elején nagyon melegen indul, és aztán hát ha nől a nedvesség, akkor a füllettség is, majd aztán talán mérséklődik a meleg. Vannak rá utaló jelek, hogy akár ilyen 25-26 fokig is lecsökkenhet.
1: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!

0: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk. Én Strasser Andrea vagyok, és remélem, hogy mindenki felkészült a tudomány világának friss híreire, melyek között ott lesz a mai napon a futballvilágbajnokság is, mert hogy az idei futball VB-t már okos labdával játsszák, hogy milyen szenzor van elrejtve a labdában, és mire képes, arról mindenképpen szót ejtünk. De a jövő ablakáról is, amely egyszerre fog sötétíteni és energiát tárolni, ez is egy érdekes téma, erről is szó lesz, valamint arról a kutató műholdról, amely megkerülte a Marsot, majd váratlanul elérhetetlenné vált. Ez a kutató műhold egyébként fontos tudományos szerepet töltött be, hogy milyen munkát végzett, azt is el fogom mondani. Diákok tulajdonképpen egy csinytevés kapcsán megtaláltak egy 1800 éves luxusvillát egy római középiskola alatt. Erről is szó lesz, és arról a vadonatúj irodai kis robotról, amely a jövőben állítólag az íróasztalunkon fog állni, és konkrétan megszemélyesíti az AI-t, vagyis a mesterséges intelligenciát. Egy 2025-ös esetre is vissza fogunk tekinteni, amikor megugrott a megbetegedések, illetve mérgezések száma, miután az Amerikai Egyesült Államok egészségügyi minisztere azt ajánlotta, hogy a kanyaró járvány kellős közepén A-vitamint és csukahal olajat fogyasszanak a betegek, de extrém orvosi hírrel is jövök majd magazinunk legvégén, mert hogy császármetszéssel született meg egy gorilla bébi, szintén Amerikában. A gorillákon végzett császármetszés egyébként rendkívül ritka, világszerte kevesebb, mint egy tucat ilyen műtétről lehet tudni. És amivel kezdünk, a kezdő témánk szintén az internetről, illetve a mesterséges intelligenciáról szól, ugyanis fontos mérföldkőhöz érkeztünk. Ott tartunk, hogy az internet történetében először a botok által generált forgalom meghaladta az emberekét, ezt állítja legalábbis Matthew Prince, a Cloudflare nevű technológiai vállalat vezérigazgatója, aki ezt a fordulatot egyébként eredetileg 2027-re várta. No, de nézzük meg, hogy egészen pontosan mindez mit jelent. Tehát a cég adatai szerint a botok és az emberek által generált webes forgalom aránya már egyértelműen az előbbiek javára billen, 57,5% szemben 42,5%-kal, vagyis az internet elsődleges felhasználóit, az embereket felváltották a mesterséges intelligencia ágensek. A vállalat szerint ezek a mesterséges intelligencia ágensek az interneten olyan feladatokat végeznek, mint például termékoldalak ellenőrzése, árak összehasonlítása, több lépésből álló online feladatok elvégzése, például repülőjáratok összehasonlítása, webes tartalmak lekérdezése és indexelése. Mindez tehát már nem kereső motorok, hanem a mesterséges intelligencia végzi, így használjuk, mint egy személyi asszisztensként tehát a mesterséges intelligenciát ételrendeléshez vagy ügyfélszolgálati feladatok ellátásához. Egyébként a vállalat elemzéséből az is kiderül, hogy országonként a bontás elég érdekesen alakul. A legnagyobb botforgalom a Gibraltár szigetről érkezik, 92,1%, ezt követi Szingapúr 76,4%-kal, majd Irán 76,4%-kal. Míg ezek közül néhány helyen a népességhez viszonyítva sok adatközpont és tárhely szolgáltató található, Irán botjainak magas aránya inkább a VPN-ek intenzív használatából, valamint az automatizált adatgyűjtő és megkerülő eszközökből származhat.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Megkerülte a Marsot, majd váratlanul elérhetetlenné vált a NASA kutató műholdja, amelynek óriási szerepe volt tudományos kutatásokban. Ezzel a hírrel folytatjuk hamarosan, előtte viszont ránézünk a jövő ablakára, illetve ablak üvegére, a növények fény hasznosítására hasonlító módszerrel sötétítő és energiát tároló ablak készülhet. A jövő ablakai így nem csak árnyékot adhatnak majd, hanem energiát is gyűjthetnek. Egy finn kutatás most megmutatta, hogyan lehetne ezt egyetlen egy vékony anyaggal elérni, írja a PCV+. A finnországi turkui egyetem kutatója Zahin Kondrekár fejlesztett olyan polimerfilmet, amely elektromos hatásra megváltoztatja a színét, közben pedig töltést is képes tárolni. A technológia még kutatási fázisban van, de egyszer akár olyan okos ablakokhoz vezethet, amelyek tehát energiát is gyűjtenek. Zahin Kondrekár doktori munkájában porfirin alapú polimerfilmeket készített, ezek egyszerre mutatnak elektromatikus viselkedést és energiatároló képességet. Az elektromatikus anyagok elektromos hatásra változtatják a színüket, az energiatároló anyagok pedig töltést vesznek fel és adnak le. A kettő együtt azért fontos, mert egy ilyen film elvileg nem csak elsötétítheti az üveget, hanem részben úgy működhet, mint egy apró energiatároló felület. A gyakorlatban, ha egy okos ablaknak nem kell folyamatosan áramot kapnia ahhoz, hogy sötét maradjon, az önmagában is csökkentheti egyébként az energiaigényt. Egy napsütötte irodában vagy lakásban egy ilyen üveg nappal mérsékelhetné a bejutó fényt és hőt, miközben a rendszer a nap folyamán töltést is gyűjthetne. Ez persze még nem azt jelenti, hogy az ablak kiváltaná a napelemeket, inkább azt, hogy az épület burkolatok újabb aktív, energiagazdálkodásban résztvevő elemmé válhatnának. A technológia ugyanakkor még nem tartott, hogy hamarosan ilyen ablakot lehessen rendelni egy lakásfelújításhoz. A kutatás jelenleg anyagfejlesztési szinten áll, viszont ilyesmi lehet a jövő ablaka. Ha már kinéztünk az ablakon, tekintsünk egy kicsit távolabbra, és nézzük meg, hogy mi történt azzal a kutató műholddal, amely megkerülte a Marsot, majd váratlanul elérhetetlenné vált. A NASA 2014. szeptemberében állította Mars körüli pályára a MAVEN nevű kutató műholdját, amely a Mars körüli keringése során a szokott módon eltűnt a bolygó mögött, ám amikor újra felbukkant, már elérhetetlen volt. Ezzel véget ért több mint 10 éves küldetése, melynek során a bolygó légkörének fokozatos elszökését vizsgálta. A küldetés egyik legfontosabb eredménye annak bizonyítása volt, hogy a napkitörések és más erős naptevékenységi események jelentősen felgyorsítják ezt a folyamatot. Ezen kívül a MAVEN számos jelentős felfedezést tett küldetése során, segített azonosítani többféle marsi sarkifényt, és hozzájárult ahhoz, hogy a Perseverance nevű marsjáró elsőként örökíthessen meg szabad szemmel is látható aurórát a bolygó felszínéről. Az űrszonda kimutatta azt is, hogy a 2018-as globális porvihar jelentősen növelte a vízvesztességet, összekapcsolva a porviharokat a marsi éghajlattal és az egykor létezett óceánok eltűnésével. A tudományos munka mellett a MAVEN fontos kommunikációs közvetítő szerepet is betöltött, hiszen adatokat továbbított a Föld és a marsi küldetések között, bár az összes adatkapcsolatnak csupán mintegy 8%-át kezelte, a Marsról érkező adatmennyiség közel 18%-át továbbította a NASA szerint. Az űrszonda elvesztése ezért nem csak tudományos, hanem érzelmi veszteség is a küldetés csapata számára.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Sokszor nem is gondolnánk, hogy milyen területeket tudunk érinteni tudományos műsorunkban. Például talán nem gondolnánk, hogy még a futball világbajnokságról is tudunk beszélni tudományos szempontból. Az idei futball világbajnokságról van szó, igen. Azt ugyanis idén már okoslabdával játsszák, méghozzá mesterséges intelligenciát és beépített szenzort használó okoslabdával. Ezzel a hírrel folytatjuk mindjárt, de előtte nézzünk rá egy másikra is, ugyanis diákok találtak meg egy 1800 éves luxusvillát egy római középiskolában. Állítólag magában az iskolában már évek óta keringtek történetek arról, hogy a torna terem padlója alatt titokzatos szobák rejtőznek, és kiderült, hogy valóban így van, ugyanis több diák titokban lemerészkedett az iskola alatti járatokba, ahol egy ókori építmény maradványaira bukkantak. A diákok szóltak a tanáraiknak a különös föld alatti helységekről, ezt követően a régészek egy nagy és fényűző, a Krisztus utáni második századból származó római házat tártak fel Rómában, egyébként a Kolosseum közelében, írja a Covid. A régészek az ügy kapcsán úgy nyilatkoztak, hogy a környék különösen fontos a római történelem szempontjából, ugyanis ezen a környéken éltek olyan híres személyek, mint például Marcus Tullius Cicero, író és filozófus, Pompeius Magnus hadvezér, vagy Augustus császár is, mielőtt császár lett, akkor ugye még Octavianus néven ismerték. A terület azonban kevéssé feltárt, mert az ókori rétegek fölé az évszázadok során sűrű, modern város épült. Az ásatások eredményeit egyébként május végén mutatták be, és arról is nyilatkoztak a régészek, hogy szerintük az egyébként közismert, Rómában ismert Umbrius család egyik tagjának tulajdona lehetett a villa. No, de lépjünk át Olaszországból egyenesen az amerikai kontinensre, a 2026-os labdarúgó világbajnokságra, amely a 23. világbajnoksága sorban az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi meg 16 városban, de hogy miért fontos nekünk tudományos szempontból az idei világbajnokság? Nos, a labda miatt, ugyanis a futball világbajnokságot mesterséges intelligenciát és beépített szenzort használó okoslabdával játsszák, melynek neve is van, Trionda, így hívják a VB labdát, és valóban okoslabdáról van szó. Vizsgáljuk meg egy kicsit közelebbről. A Trionda belsejében lévő szenzor 500 Hz működő mozgásérzékelő csíp. Ez a csip a stadionban elhelyezett érzékelőkkel dolgozik együtt, a rendszer pedig minden pillanatban követi a labda mozgását. A Trionda képes adatokat rögzíteni, akár másodpercenként 500

0: 100 alkalommal is elképesztő, azaz rendkívül pontos információkat ad a játék minden mozzanatáról. Ezen kívül adatgyűjtő platformként is működik, valós időben továbbítva adatokat a VAR rendszernek. Ez egyrészt segíti a játékvezetőket a vitás helyzetekben, például a lesek megítélésében, a nézőknek pedig részletes statisztikákat nyújt, például a lövések erősségéről, sebességéről vagy a labda pályájáról. A labda egyébként 4 panelből álló szerkezete mélyen kialakított varrásokkal készül, ezek segítik a labda repülés közbeni stabilitását, illetve biztosítják, hogy a légellenállás egyenletesen oszoljon el, ami kiszámíthatóbb és stabilabb röppályát eredményez. Egyébként az idei futballvilágbajnokságon 48 csapat vesz részt, rekordhosszúságú lesz, hiszen 39 napig tart majd, a döntő július 19-én New Jersey-ben lesz, és akárkinek is tetszenek szurkolni, a labdára tessék úgy tekinteni, hogy még tudományos szempontból is megvizsgáltuk.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Welcome to the paradise. Far. 4 abrazos y un café.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise. Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Újabb érdekességgel folytatjuk, ki az, aki íróasztalnál dolgozik. Az íróasztalán van számítógép, illetve monitor vagy laptop. Akkor biztos van legalább egy mobiltelefon is mindig az asztalon, esetleg hangszórók, esetleg még ott fekszik az asztalon egy tablet is, milyen is előfordul, nem csak informatikusoknál, és ki tudja még hány számos kütyüre lehet szükség egy irodai munka kapcsán, sőt, nem csak irodai munka kapcsán. Nos, hozok egy újabb kütyüt, mint érdekességet, illetve tulajdonképpen egy vadonatúj találványt, amelyet az egyik neves, többek között laptop gyártó hozott létre, egy irodai robotot, amely tulajdonképpen olyan, mintha életre kelne vele a ChatGPT. No, lássuk, hogy miről van szó. A HVG tudományos rovata egyébként úgy ír erről a kis mini robotról, hogy olyan, mintha összeállt volna a Pixar, a rajzfilm stúdió és a Microsoft, hogy közösen tervezzenek egy mini Wall-E-t az irodánkba. Mindenkinek megvan, igaz? A Wall-E című egyébként 2008-as számítógépes animációs film, amelynek főhőse a Wall-E nevű kis robot. Erről a bizonyos irodai robotról, amelyet az asztalon, az íróasztalon lehet elhelyezni, láttam fényképet, azért nem úgy néz ki, mint Wall-E, de mondjuk ehhez lehet hasonlítani. Képzeljük el, hogy miközben dolgozunk, az asztalon lévő kis robot folyamatosan szemmel tart bennünket, de azért, hogy segítse a munkánkat. Ezt a kis asztali robotot az idei barcelonai mobilvilágkongresszuson mutatták be. A gyártó koncepciója egy projektorral ellátott asztali robot volt, amelyik térbeli számítási kísérletté alakítja a mindennapos irodai feladatokat. No, de nézzük meg, hogy egészen pontosan mit is tud ez a bizonyos, egyébként mesterséges intelligenciát életre keltő robot. A gyártó szerint, mivel a legtöbb AI asszisztens egyelőre csak egy láthatatlan szoftver, ezért azt próbálták ki, hogy mi történik akkor, ha a mesterséges intelligencia tárgyiasul, azaz csetablak helyett fizikai tárgy lesz az asztalon, teljesen új szintre emelve az intelligens asszisztensek koncepcióját. Ez az asztali kis robot, amelynek AI Workmate egyébként a neve, jelen van, figyel, reagál, mozog és visszanéz. Egyébként nagyon ötletesen állították össze, illetve hozták létre. Egy kicsit hangszóróra hasonlít, de van egy LCD kijelzője, egy alacsony felbontású animált számlappal is rendelkezik, és ez változtatja a bot arc kifejezését, miközben figyel, feldolgoz, vagy éppen tétlen, néha képzeletbeli kávét kortyogat, vagy egy lebegő kezet pihentet szintetikus állán. A kijelző tehát nem az adatok megjelenítésére szolgál, hanem az érzelmek illúziójának keltésére. No, de nézzük, hogy mit tud még ez a kis asztali robot. A képernyő mögött processzor, memória, beépített projektor, valamint dokumentumszkennelést és gesztusvezérlést támogató kamerák vannak elbújtatva. A vetítőrendszer a robot egyik legkülönlegesebb tulajdonsága, ugyanis dokumentumokat és képeket vagy prezentációkat képes sugározni az asztalra vagy a közeli falra. Ezen kívül pedig, ha valaki mondjuk egy adattáblázattal dolgozik, a kis robot automatikusan javasolhat releváns elemzéseket vagy vizualizációkat, emellett képes bizonyos feladatok automatikus elvégzésére is, így például dokumentumok írására, információkeresésre, prezentációk és jelentések készítésére, szóval így néz ki az a kis asztali robot, amelyet mind AI, vagyis mesterséges intelligencia asszisztenst mutattak be az idei barcelóniai mobilvilágkongresszuson.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Megugrott a megbetegedések száma, miután Kennedy miniszter a kanyaró kapcsán nyilatkozott. Az Egyesült Államok egészségügyi minisztere a Texasban kirobbant kanyaró járvány kellős közepén A-vitamint és csukahal olajat ajánlott a betegeknek. Most viszont kiderült, hogy ez nem csak a Google keresések számát dobta meg, hanem a mérgezési központok eset számát is, írja a 24.hu tudományos rovata. Az oltás ellenes vélemények térnyerése évek óta érezteti a hatását világszerte, különösen az Egyesült Államokban. 2025-ben például több mint 2200 igazolt kanyarós esetet és 48 járványkitörést regisztráltak. A jelenlegi trendek alapján pedig az látszik, hogy 2026-ban akár még rosszabb számok is jöhetnek. Ebben pedig kiemelt felelőssége lehet Robert F. Kennedy egészségügyi miniszternek és stábjának, ezt állítja legalábbis az IFL Science egy friss kutatás alapján. No, de nézzük meg, hogy egészen pontosan mi történt 2025 elején a Texasban kitört kanyaró járvány közepette, amely végül egyébként 762 esettel tetőzött. Az egészségügyi miniszter véleménycikket írta Fox News-ra, amelyben azt állította, hogy az A-vitamin, szó szerint idézem, jelentősen csökkentheti a kanyaró okozta halálozást. Ezt az állítást egyébként mások is megismételték a kormányzaton belül és kívül, köztük Susan Humphries orvos is, aki a világ leghallgatottabb podcastjében, a The Joe Rogan Experience című műsorban beszélt erről. Ez azért óriási probléma, mert az A-vitamin nem engedélyezett és nem is ajánlott módja a kanyaró megelőzésének. Néha ugyan szerepel kórházi kezelési protokollokban olyan gyerekeknél, akik már nagyon betegek, de csak klinikai felügyelet mellett. Otthoni kezelésként nem ajánlott, éppen ezért az amerikai orvosok egy része felhívást tett közzé, jelezve, hogy tévedést híresztelnek, hiszen az A-vitamin túladagolás hosszú távon máj és vesekárosodást is okozhat. Egyébként a Massachusetts-i Bostoni Gyermekkórház csapata egy kutatás részeként elemezte a Google keresési trendjeit 2025. január 1 és június 1-e között az A-vitamin, a kanyaró és a csukamáj olaj keresési kifejezésekre vonatkozóan. A kutatás részeként úgy találták, hogy az összes felsorolt kifejezés iránti érdeklődés február 26-án elkezdett megemelkedni, és március 5-én, illetve 22-én érte el a csúcsot, ez pedig direkt összefüggést mutatott a kormányzati tisztségviselők és közszereplők nyilatkozataival. Ami pedig a mérgezéseket illeti, a megnövekedett érdeklődés pontosan egybeesett az amerikai mérgezési központok A-vitamin expozícióról szóló jelentések számának növekedésével. Hamarosan tudományos magazinunk végéhez érünk, és egy kicsit kedvesebb témával folytatjuk. Császármetszéssel született meg egy gorilla bébi, a kicsi egy amerikai állatkertben jött világra. A beavatkozásban az állatorvosok mellett szülészek is részt vettek. Hogy miért érdekes ez az ügy, illetve miért volt fontos a gorilla bébinek a megszületése, azzal folytatjuk hamarosan. Egyébként az állatorvoslásban rutinszerűen alkalmaznak császármetszést, akár kutyáknál, macskáknál vagy más kisállatoknál is, ha a természetes szülés elakad. No, de hogy hogyan volt a gorilla baby sztori? Mindjárt folytatjuk.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Császármetszéssel született meg egy gorilla bébi, ezt a hírt ígértem magazinunk legvégére. A kicsi egy amerikai állatkertben jött világra, a beavatkozásban az állatorvosok mellett szülészek is részt vettek. A Seattle Belly Woodland Park Zoo egyébként 126 éve létezik, de ez alatt a 126 év alatt először született császármetszéssel gorilla bébi a helyszínen. A ritka beavatkozáson tehát emberi szülészek is segítkeztek. Egyébként a világra jött kölyök egy 2,5 kg-os hím gorilla bébi lett. Az anyát úgy hívják, hogy Olimpia, egy nyugati síkvidéki gorilla. A nyugati gorilla ezen alfaja súlyosan veszélyeztetett. Az elmúlt 20-25 évben természetes állományuk több mint 60%-kal csökkent az orvadászat és különböző betegségek miatt, ezért minden megszülető utód különösen fontos a faj fennmaradása szempontjából, írja a National Geographic. És hogy miért volt szükség császármetszésre, a vemhesség alatt végzett rutinvizsgálatok során az ultrahang problémát jelzett Olimpiánál, az állatorvosok altatásban részletesebb vizsgálatot végeztek, amely során megállapították, hogy a szülés nem halad megfelelően, és a kölyök természetes úton valószínűleg nem tud világra jönni. Bár az állatoknál végzett császármetszés rutinszerű, például kutyáknál vagy macskáknál, illetve egyéb kisállatoknál, a gorillákon végzett császármetszés rendkívül ritka. Világszerte kevesebb, mint egy tucat ilyen műtétről lehet tudni. Az altatás önmagában is kockázatos lehet főemlősök esetében, ezért az operációt tapasztalt állatorvosok és önkéntes szülész nőgyógyászok közreműködésével hajtották tehát végre. Egyébként a császármetszést vezető orvos Tim Storm szerint a sikerhez az állatkert gondozói is nagyban hozzájárultak, mivel korábban megtanították Olimpiát arra, hogy önként vegyen részt az ultrahangvizsgálatokon. Egy szóval jól sült el a világ talán 13. gorillán végzett császármetszése, és ezzel a hírrel tudományos magazinunk végéhez értünk, sok érdekességgel volt dolgunk. Szó volt arról, hogy megugrott a megbetegedések száma, miután az Egyesült Államok egészségügyi minisztere a kanyarók kapcsán az A-vitamin szedését javasolta. Bemutattam azt az AI asszisztenst, amely kis robotként az íróasztalunkról tudja, illetve tudná segíteni a munkánkat. De szó volt az idei futballvilágbajnokságról is, amelynek a labdája egy okos labda, amely mesterséges intelligenciát és beépített szenzort is használ, hogyha nézzük a VB-nek a meccseit, akkor jusson eszünkbe. A Trionda nevű labda, mert hogy ez a VB labdának a neve, egyébként a spanyol három hullám kifejezése utal a Trionda szó, és a tornát rendező három országra reflektál, színezése és mintázata is a három rendező országot idézi, a piros juharleveles, mint a Kanadára, a zöld sas Mexikóra, a kék csillagok az Egyesült Államokra mutat, de az okoslabdának a legfőbb tulajdonsága, hogy a belsejében el van rejtve egy szenzor, amely együtt dolgozik a stadionban elhelyezett érzékelőkkel, és másodpercenként akár 500 alkalommal is képes adatokat rögzíteni. A VB labda tudományos kielemzése mellett szó volt arról is, hogy diákok találtak meg egy 1800 éves luxusvillát egy római középiskola alatt, megkerülte a Marsot, majd váratlanul elérhetetlenné vált a NASA kutató műholdja, ezzel is foglalkoztunk, illetve a jövő ablaküvegével is, amely egyszerre sötétít, mégis energiát tárolna. És arról is szó volt, hogy az internet történetében most fordult elő először, hogy a botok által generált forgalom meghaladta az embereket. Sok érdekességgel volt dolgunk, remélem, hogy legközelebb is találkozunk. Én további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Búcsúzik a műsorvezető, Strasser Andrea.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Azbesttel érintett turistautakra figyelmeztetnek a Nyugat-Dunántúlon. Jelzőlámpás csomópont épül Petőfi telepen. Világversenyre készülnek a gersakaráti kötélugrók. Köszöntöm Önöket a Görmend FM hétvégi helyi híreit, Lakosi Gabrielától hallják. A legmagasabb harmadfokú hőségriasztás van érvényben. A tartós meleg és a tűző nap különböző hőkárosodásokat idézhet elő, hangsúlyozta dr. Király Ildikó Vasvár megyei tisztifőorvos, aki számba is vette ezeket.
2: Többfajta hőkárosodással találkozhatunk. Az egyik, amikor elájulunk a napon. A hőártalom még a napszúrás, aztán az úgynevezett hőkimerülés, illetve a hőguta. Napszúrás, amikor ugye a fedetlen fejet tartós sugárzás éri. Ezért szoktuk azt mondani, hogyha mégis ki kell mennünk a szabadba, erős napsugárzás esetén, akkor széles karimájú jószellőző kalapot, könnyű ruházatot viseljünk. De az embereknek a hőmérsékletét is figyelni kell. Amikor hőkimerülés jön, tehát ez a következő fokozat, ami napok alatt kifejlődő állapot, akkor a beteg hőmérséklete még nem haladja meg a 39 Celsius fokot, de már ugye a normál érték fölött van, tehát arra kell nagyon figyelni, hogy ilyenkor a 38 fok fölé megy valakinek a testhője, az már mindenképpen káros az egészségre, és 39 fok fölött pedig hőgutáról beszélünk.
1: Vasi turistautakra is kerülhetett azbesttel szennyezett kőzózalék. A Magyar Természetjáró Szövetség eddigi adatai szerint 5 kilométernyi kék túraszakaszt és körülbelül 30 kilométernyi más turistautat érinthet a probléma, mondta rádiónknak Farkas Péter kommunikációs igazgató.
3: Elsősorban Nyugat-Magyarországra került ebből a szennyezett kőzózalékból. Az országos kék túra kelet felé kivezető szakasz Kőszegen az bizonyítottan szennyezett. Valaki egyszer áthalad egy ilyen szennyezett útszakaszon, még nincs kitéve nagy egészségügyi kockázatnak, mert nem szeretnénk pánikot kelteni, csak tájékoztatni szeretnénk. Akik rendszeresen ki vannak téve a szennyezésnek, azokra sajnos nagyobb veszélyt jelent. Folyamatosan próbálunk adatot gyűjteni, hogy el tudják dönteni, hogy szeretnének-e elkerülni egy ilyen szennyezett útszakaszt. Megfontoljuk, hogy ideiglenesen vagy akár véglegesen a kár elhárításig a turistautat eltereljük onnan.
1: A szervezet egy folyamatosan frissülő online térképet készített, amelyen a túrázók indulás előtt ellenőrizhetik a Szombathely Erdészeti ZRT és az Őrségi Nemzeti Park kavicsos útvonalait. A veszélyesnek ítélt szakaszok között egy kedvelt hegyháti kirándulóhelyet is találunk. Az oszkói pince sort a jeli arborétummal összekötő utat szintén az osztrák azbesztes burkolattal láthatták el. Biztonságosabb lesz az átkelés a 86-os főút Petőfi telepi szakaszán. A tervek szerint júliusban kezdődhet a Halastó utcai kereszteződés átépítése. A Magyar Közút tájékoztatása szerint jelzőlámpás csomópontot alakítanak ki a veszélyes főúton. A Szombathelyi városrész új gyalogátkelőt és korszerű közvilágítást is kap. A beruházás várható a nyár végére készül el. Kiváló lehetőséget biztosítanak a csillaglesre az enyhe nyári éjszakák. Augusztus végéig szinte folyamatosan érdemes valamilyen különlegesség miatt kémlelni az eget. Azoknak, akik távcsővel is gyönyörködnének a jelenségben, a Görmend közeli csillagászati létesítménynek kínálnak programokat. Ajánlja dr. Hegyi Norbert, amatőr csillagász, a Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány tagja, a Szőcei Csillagvizsgáló önkéntese.
4: Görmend környékén is van választék, a térségben különösen nagyszerű hely a Szőcei Őrségi Bemutató Csillagvizsgáló. Ez az őrségnek a legsötétebb területén van, nagyon jó adottságokkal rendelkezik, de emellett mindenképpen talán érdemes megemlíteni a Hegyháti Csillagvizsgálót Hegyhátsáron, ami szintén fontos csillagászati helyszín. A déli határos vármegye Zala vármegyében található a Vega Csillagászati Egyesület, vagyis a VCE, ami szintén régóta foglalkozik ismeretterjesztéssel és távcsőes bemutatókkal. Úgy gondolom, hogy ez a három szervezet megfelelő kiindulási lehetőséget nyújt a nyári csillagászkodáshoz. A Vega Csillagászati Egyesületnek, a Szőcei Csillagvizsgálónak és a Hegyháti Csillagvizsgálónak is van honlapja és Facebook oldala. Én azt javaslom, hogy elsősorban Facebookon célszerű rájuk keresni, mert ott találhatók általában a legfrissebb hírek a programokról és a megfigyelési ajánlatokról.
1: Világversenyen képviselheti Magyarországot két vasi kötélugró. A magyar szecsődi Somogyi Kira Johanna és a sárfimizdói Döbör Nóra is kvalifikálta magát a shanghai megmérettetésre, amelyet október végén rendeznek meg. A két sportoló a gersakaráti Jump for Fun Egyesület tagjaként ért el a rangos eredményt. Mindketten hosszú évek óta készülnek a világversenyre, ahol saját koreográfiával állnak majd porondra, írja a Baol.
0: Időjárás jelentés.
1: Már látszik az extrém hőség vége. Július első napjaiban egy hideg front söpri ki a forró levegőt térségünkből. Addig azonban még sorra dőlhetnek a meleg rekordok. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet Vasi észlelőjétől.
5: Sok modell, sokféle ad, de mindenképpen az, hogy nől a csapadékhajlam. Nem front érkezik, inkább csak a hét közepén, de azért előfordulhat a heves kísérő jelenségek zivatarok környezetében. De elsősorban itt majd a hónap fordulója lesz érdekes, ez a igazándiból a 29-30, első, második, a harmadika, tehát ezek a napok mozgalmasabb hét elé nézünk. Az elején nagyon melegen indul, és aztán hát ha nő a nedvesség, akkor a füllettség is, majd aztán talán mérséklődik a meleg. Vannak rá utaló jelek, hogy akár ilyen 25-26 fokig is lecsökkenhet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

0: Cause I gotta have faith.
1: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Ráthangolva.

0: Dörmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Takarékos vízhasználatot kér a vasi szolgáltató, élményelemekkel bővült a körmendi belváros. Vizsgálják a sárvári csúszda baleseteket. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Lakosi Gabriellától hallják. Takarékos vízhasználatra kéri a lakosságot a szolgáltató, a Vasi Víz közölte. A rendkívüli hőség miatt jelentősen megnőtt a fogyasztás a működési területén, egyelőre azonban nincs ellátási probléma. A társaság azt kéri, hogy a hőségriadó idején lehetőleg ne vezetékes vízzel töltsük fel a medencéket, ne locsoljuk a gyepet és mellőzzük a kocsi mosást. Modern okospaddal és könyvtárral gazdagodott Körmend főtere. Az eszközökre a versenyképes járások program keretében nyert támogatást a város. Az új élményelemeket már birtokba is vehették a körmendiek, a nyár folyamán pedig továbbiak is érkeznek. Tudtuk meg dr. Szabó Barna polgármestertől.
2: Megérkezett a főtérre a két okos elem, ez a 8 személyes okospad, illetve a okos könyvkölcsönző vagy kis könyvtár. Ezek a anyagi szempontból a nagyobb részét tették ki. A másik két elem, a sakkasztal meg a játszó elemek, azok rövidesen érkezni fognak, tehát őszig ezekre se kell várni. Én kipróbáltam az okospadot, a hozzáfűzött reményeket beváltja. Széles sávú wifi-t ad, 8 ember kényelmesen le tud ülni. Felsig az eső tető van körülöttünk, mert gyakorlatilag az egész egységnek a teteje az egy hatalmas napelem. Tölteni tudjuk kontaktmódon is, meg húzom is a telefonunkat, rá tudunk csatlakozni Bluetooth-on keresztül magára az eszközre, van egy hangfal, úgyhogy akár zenét is tudunk hallgatni a saját telefonunkról. Fiataloknak, időseknek ez egy találkozási pont is tud lenni, funkcionális részén túl. Esztétikailag is modern, jól mutat, úgyhogy mindenképpen azt mondom, hogy mindenki jöjjön, nézze meg, próbálja ki.
1: Vizsgálat indult a sárvári gyógyfürdő új csúszdáin történt balesetek miatt. A HVG beszámolója szerint az átadást követően több strandolóhoz is mentőt kellett hívni, ezért a csúszdákat ideiglenesen lezárták. Az üzemeltető közölte, az új attrakciók jelenleg még tesztüzemben működnek, a vizsgálatba pedig a török gyártót is bevonták. Kiemelkedő eredményekkel tértek haza a körmendi erőemelő sportegyesület versenyzői az IPL közép-európai bajnokságról. A Csehországban rendezett viadalról Pogács Mónika hozott hírt.
3: A nemzetközi viadalon a körmendi egyesületet 9 sportoló képviselte, akik összesen 6 arany, 1 ezüst és 2 bronzérmet szereztek különböző kor- és súlycsoportokban. A tinédzser női kategóriában Simon Zsófia, Köbli Panka Margit és Cserkuti Hanna egyaránt aranyérmet nyert. A lányok fekvenyomással bizonyultak a legjobbnak saját súlycsoportjukban. A tinédzser fiúk mezőnyében Spajcs Gergely aranyérmet szerzett, míg Antal Zoárd ugyanebben a súlycsoportban ezüstérmes lett. Az ifjúsági kategóriában Svajda Szabolcs és Szalai Patrik állhatott a dobogó legfelső fokára fekvenyomásban. Az Open kategóriában Lucky Benjamin bronzérmet szerzett, míg a Masters 2-es korosztályban Karvalics Péter végzett a harmadik helyen. A súlycsoportos sikerek mellett az összetett értékelésben is születtek körmendi dobogós helyezések. Simon Zsófia a tinédzser fekvenyomás amatőr és profi kategóriájában egyaránt az összetett első helyen végzett. Az összetett első helyen végzett, míg Svajda Szabolcs a drogtesztelt fekvenyomók összetett versenyében harmadik helyezést ért el. Vas László edző a versenyt követően gratulált sportolóinak, kiemelve a felkészülés során tanúsított kitartást és a nemzetközi mezőnyben elért eredmények jelentőségét. A körmendi egyesület a bajnokságot összesen 9 éremmel és 2 összetett dobogós helyezéssel zárta tehát.
1: Folytatódott a Tudatos Utak előadás sorozat Vasváron, ahol ezúttal a zarándok turizmus szerepét és lehetőségeit mutatták be a modern turizmus szemszögéből. Az előadás arra kereste a választ, miként válhat a hagyományos vallási zarándoklat a fenntartató és élményközpontú turizmus egyik meghatározó formájává. A program középpontjában a zarándok turizmus és a tudatos desztinációfejlesztés kapcsolata állt, adta hírül a Vasvári Népfőiskola. A kajakkenu sport egyik legsokoldalúbb magyar alakja Pulai Imre lesz a Bárkaházi Esték sorozat következő vendége. A Sumák című beszélgetésen a résztvevők megismerhetik a sportoló rendkívül gazdag pályafutását. Pulai Imre 8-szoros magyar bajnokként és 3-szoros világbajnokként írta be nevét a magyar kajakkenu sport történetébe. A július 1-i rendezvény ingyenesen látogatható a körmendi Bárkaházban.
0: Időjárás jelentés.
1: Már látszik az extrém hőség vége. Július első napjaiban egy hideg front söpri ki a forró levegő térségünkből. Addig azonban még sorra dőlhetnek a meleg rekordok. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet ASI észlelőjétől.
4: Sok modell sokféle ad, de mindenképpen az, hogy nő a csapadékhajlam. Nem front érkezik, munkában csak a hét közepén, de azért előfordulhatnak a heves kísérő jelenségek zivatarok környezetében. De elsősorban itt majd a hónap fordulója lesz érdekes, ez a igazándiból a 29-30, első, második, a harmadika, tehát ezek a napok mozgalmasabb hét elé nézünk. Az elején nagyon melegen indul, és aztán hát ha nő a nedvesség, akkor a füllettség is, majd aztán talán mérséklődik a meleg. Vannak rá utaló jelek, hogy akár ilyen 25-26 fokig is lecsökkenhet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8. 99.8. Rap hangolva.
1: It's the remix. Doja.

99.8. Körmend FM.

valamit a semmiből. Egyszer elhúzunk nyugatra, hogy ellopjuk a napot, keleten összeállnak újból a széteső darabok, ott és akkor együtt mindent kezdünk előről, és majd építünk, építünk valamit a semmiből.

0: Görlend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Otthoni munkavégzést rendel el a közszférában dolgozóknak a kormány a rendkívüli hőség miatt. Elsőfokú vízkorlátozást vezettek be Pátyon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Otthoni munkavégzést rendel el hétfőtől a közszférában a kormány a rendkívüli hőség miatt. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a kabinet arra kér minden munkáltatót, hogy ahol lehet, biztosítsák a home office lehetőségét, emellett azt is javasolják, hogy a szabadtéri munkavégzést lehetőség szerint halasszák el. Megdőlt az országos melegrekord, a Hungaromet előzetes adatai szerint Budakalászon 40,7 Celsius fokot mértek, ami meghaladja az eddigi 39,9 fokos rekordot. A Kékestetőn is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, emellett az éjszakai minimum hőmérsékletek is rekordmagasak voltak. Továbbra is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Emellett hétfőn az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A Hungaromet azt kéri, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűzőnapon. Kiemelten fontos a fényvédőkrém használata, valamint a vállat takaró ruházat és kalap. Újabb hőségrekordok dőltek meg Németországban és Ausztriában. Bécs belvárosában először érte el a hőmérséklet a 40 fokot, Németországban pedig 41,7 fokot mértek. A rendkívüli kánikula miatt fennakadások vannak a német vasúti és közúti közlekedésben, és péntek óta legalább 10-en fulladtak vízbe fürdőzés közben. A német meteorológiai szolgálat heves zivatarokkal járó viharokra figyelmeztet. Elsőfokú vízkorlátozást vezettek be Pátyon a rendkívüli vízfogyasztás és a régiós vízhiány miatt. A Pest megyei településen hétfőtől reggel 6 és este 10 óra között tilos ivóvízzel locsolni, autót mosni, medencét tölteni, valamint kerti zuhanyt és kültéri párásító berendezéseket használni. Az önkormányzat azt is közölte, akiknek nincs ivóvízük és nem tudnak vásárolni, azoknak palackos vizet biztosítanak. Az 1956-os poznani munkásfelkelésre emlékezik a köztársasági elnök. Az esemény a magyar forradalom egyik közvetlen előzményének is tekinthető. Sólyog Tamás közösségi oldalán azt írta, Karol Navrocki lengyel elnök meghívására érkezett Lengyelországba. A két államfő a történelmi magyar-lengyel kapcsolatok jelenlegi helyzetéről és jövőjéről is egyeztetett.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn is csak kevés gomoly felhő lesz az égen, zápor, zivatar az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő, zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. Hétfőn napközben 35-41 fok valószínű, a Balaton és a Velencei tó 29, a Tisza tó 26 fokos, keddig továbbra is rendkívüli hőségre kell készülni, majd a hét közepétől záporok, zivatarok hoznak néhány fokos enyhülést.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Extrém hőség sújtja az országot ezekben a napokban, a vörös kód mellett a tűzgyújtási tilalom is mindenütt érvényben van. Körmend belvárosában frissítőpontokat állítottak fel, és az üzletek klimatizált helyiségei is nyitva vannak. A forróság össztársadalmi odafigyelést igényel, ezért megtették a szükséges intézkedéseket, mondta a rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
2: Körmendben azonnal intézkedtünk, egyrészt a párok

0: alapú az üzemelten nélkül is, de fokozottan odafigyelünk, hogy az reggeltől késő estig működjön. Ezen kívül a polgármester hivatal előtt levő ivókút, ami évekig nem működött, nem csak a Kanikino miatt, az nyár elejétől működik, tehát mindenkinek ajánlom azt is, hogyha a főtérnek ezen a részén, tehát a hivatal felüli részén van, akkor itt ivóvizet tud fogyasztani. Illetve próbálunk pluszba kedveskedni Körmendváros lakosság, illetve a főtéren közlekedőknek. Déltől 3 óráig, amikor a legkritikusabb időszak van hőstressz szempontjából, akkor pedig ásványvizeket teszünk ki a párokapu mellett, mindenki megtalálja. Jéghideg vizet nem tudunk szolgálni, mert gyorsan felmelegszik, de arra figyelünk, az árnyékra tegyük, tehát hogy frissítő hatás legyen. Felhívom mindenkinek a figyelmét, egyrészt, hogy vigyázzunk, hogy figyeljünk egymásra. Ugye ez a hőstressz a gyermekeket, időseket és szívbetegeket érinti legjobban, és ne csak akkor fogyasztunk folyadékot, amikor úgy érezzük, hogy szomjasak vagyunk, hanem különben is, és ezért van például az ásványvíz, meg az ivókút is, hogy akkor ha szomjasak vagyunk, hanem álljunk meg, és ígyunk meg egy fél literrel.
1: Kedély félig tart a harmadfokú hőségriasztás, tovább fokozódik a hőség Magyarországon. Az országos tiszti főorvos kedély félig a legmagasabb harmadfokú riasztást rendelt el az egész országban. A hatóságok szerint a tartósan extrém meleg komoly terhelést jelenthet a szervezet számára, különösen a kisgyerekek, az idősek és a krónikus betegek esetében. A tartós hőség miatt több intézkedést is tett Körmend önkormányzata. A városközpontban párakapu működik, városház előtti ivókút folyamatosan használható. A multinacionális üzletek klimatizált csarnokaiban is hűsölhetünk a katasztrófavédelem ajánlása szerint. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csak nem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadékpótlás a kulcs, fogalmazott Szűcs Brigitta szóvívő.
2: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmat, akár a hőgúta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengeségérzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, rédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk és fokozatosan fogyasztunk nagy mennyiségű folyadékot. Ezekkel az egyszerű intézkedésekkel a panaszok általában enyhülnek, mérséklődnek.
1: Az országos tiszti főorvos kedély félig a legmagasabb harmadfokú hőségriasztást rendelt el Magyarország területére. A meleg napok során a vízparton pihenőknek és körültekintőnek kell lenniük, hangsúlyozta dr. Király Ildikó, Vasvár megyei tiszti főorvos.
3: Vízparton, hát egyrészt ugye az UV-sugárzás. Már a vízben is, és a vízparton is. Ugyanazok az általános dolgok, amit az emberek nagyon sokszor hallanak, tehát hirtelen ne csobbanjunk a hideg vízbe, hanem fokozatosan szoktassuk hozzá a szervezetünket. Másrészt a napsugárzástól pedig védjük magunkat megfelelő faktor számú naptejjel, UV-szűrős napszemüveg, széles karimájú kalap, és a szokásos 11 és délután 4 óra között inkább árnyékos helyen próbáljuk meg a vízparton egy-egy gyors csobbanást követően tölteni a napot. Amire még ilyenkor nagyon figyelni kell, hogy ezekben a meleg időszakokban a személyes higiénére, a kézmosásra, az ételek tárolására is oda kell figyelni, hiszen ilyenkor annak is szezonja lesz, hogy nagyon sok étellel kapcsolatos megbetegedés, hányos hasmenéses járvány is kialakulhat.
1: Zárva lesznek a háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a védőnői tanácsadók és a gyógyszertárak július 1-én Semmelweis napon Körmenden is. Július 1-e Semmelweis Ignác születésnapja, a magyar egészségügy napja, amely az egészségügyi dolgozók számára munkaszüneti nap. A lakosságot arra kérik, hogy szükség esetén időben gondoskodjanak a szükséges gyógyszerek beszerzéséről. Körmenden az ügyeleti gyógyszertári ellátást július 1-én 16 és 20 óra között a Paracelsus gyógyszertár biztosítja. Délvasi pedagógusok is Szent Gellér díjban részesültek a Szombathelyi Egyházmegye tanév záró Te Deum ünnepségén. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által a katolikus közoktatásban végzett kiemelkedő munka elismerésére alapított díjakat Székely János megyés püspök adta át. A körmendi Boldog Batthyány László katolikus iskola pedagógusa Németné Marton Dóra a Szent Gellér díj ezüst fokozatát vehette át. A Szentgotthárdi Szent Gotthárd általános iskolából Krányec Teréz a Szent Gellér díj aranyfokozatában részesült. Az év első jelentős hőhulláma alatt a megfelelő folyadékbevitel és a tudatos vízhasználatra hívta fel a lakosság figyelmét a Vasi Víz Zrt. A közlemény szerint a tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést károsodást jelent az emberi szervezet számára, ezért kiemelten fontos a rendszeres folyadékfogyasztás. A társaság hangsúlyozta, hogy a csapvíz a legbiztonságosabb és legkönnyebben elérhető szomjoltó, amely Magyarországon az egyik legszigorúbban ellenőrzött élelmiszernek számít. A szolgáltató ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az ivóvíz értékes természeti erőforrás. Azt javasolják, hogy a lakosság hőségriadó idején takarékosan használja az ivóvizet, és a kerti öntözéshez lehetőség szerint esővizet vagy saját kutat vegyen igénybe. Emellett az utak és járdák locsolásának mellőzését is kérik. A nyári hőhullámok idején a templomok megnyitására kérte a keresztény közösségeket dr. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A püspök közösségi oldalán közzétett felhívásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a tartós kánikula különösen az idősek, a kisgyerekek, a krónikus betegek és a hajléktalan emberek egészségét veszélyezteti. Ezért azt kérte, hogy a legmelegebb órákban nyissák meg a templomok kapuit, hogy azok menedéket nyújthassanak a hűség elől. Székely János szerint a templomok olyan helyekké válhatnak, ahol bárki megpihenhet, felfrissülhet, iható vízhez juthat, illetve csendben tölthet néhány percet. Július 1-től Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő árufélességek után 3 eurós vámot kell fizetni, mondta Litzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője az MTI érdeklődésére. Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifa számok határozzák meg. Ha valaki például egy webáruházból pólót, telefontokot és fülhallgatót rendel ugyanabban a csomagban, akkor a 3 kategóriába tartozó árut vásárol, ezért a fizetendő vám összege 9 euró. A természetes légkondicionáló az egyetlen tartós fegyver a sorozatos hőhullámok ellen. A hőség elleni küzdelemben a professzionálisan tervezett, kivitelezett és fenntartott zöld felületek, valamint a hazai nevelésű klímarezisztens növényanyag jelentik az egyetlen valódi, hosszú távú és fenntartható megoldást, közölte a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete szombaton az MT-vel. Azt írták, a Magyarországot sújtó tartós hőkupola és a másod, illetve harmadfokú hőségriasztások rávilágítanak arra, hogy a betonba zárt településeink védtelenek a klímaváltozás hatásaival szemben. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség szombaton az MT-vel. A közlemény idézi Fekete Tamást, a szövetség elnökét, aki szerint az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. Kialakulóban van a balatoni siesta kultúra. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a szupasok napkeltekor szállnak vízre, egyre több helyen éjszakai múzeum látogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagylaltozók. Van olyan strand, ahol a reggeli órákra szervezik a szubtanfolyamokat, sorolta a szövetségi elnök. Génmintázatok alapján diagnosztizálnak bőrbetegségeket az STN. Nem csak a pontosabb diagnózis felállítását, hanem a hatékony gyógyszeres kezelés beállítását is segíti a Szegedi Tudomány Egyetem részvételével zajló projekt, amely során génmintázatok alapján határozzák meg, milyen bőrbetegségekben szenved egy páciens, tájékoztatta a felsőoktatási intézmény az MT-t. A gyógyszeres kezelés a korábbinál hatékonyabb lehet így. A vizsgálatot az egészségbiztosítás nem finanszírozza, egy-egy minta költsége mintegy 250 ezer forint, amit kutatási finanszírozásból fedeznek, ezért kizárólag a bonyolult, tisztázatlan esetekre koncentrálnak. Csökkent a pollen terhelés, a bázsitfű félék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes magas, míg az utifű és a hánsé az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban van még jelen a levegőben a szelídgesztenye, a ciprus, a tiszafafélék, a fenyőfélék, továbbá a látszárú allergének közül a lórom, a kenderfélék, a libatoffélék és az ernyős virágzatúak, valamint a gyékeny pollenje. A kültéri allergén gombák közül többnek magas, nagyon magas a spóra száma. Texasban két hét után megtalálták az otthonából elkóborolt zsiráfot, közölték a helyi hatóságok. A 3 éves Gracie-t repülőgépről egy nehezen megközelíthető hegyvidéki erdős területen fedezték fel, alig 2 kilométerre attól a farmtól, amelyen tartják. Az egzotikus állat tulajdonosa közölte, azt valószínűsíti, hogy Gracie áltévedt, miközben táplálékot keresett, ugyanis alig néhány hete került hozzájuk, és még nem szokta meg új lakhelyét. Kiemelte, hogy a hasonló esetek elkerülés érdekében azt tervezi, hogy kerítést épít a zsiráf számára kijelölt területen. Minden idők legnagyobb és legjobb vizes világbajnokságát szeretnénk megrendezni a szervezők, pontosan 1 év múlva Budapesten, az MVM Dobban. Szántó Dávid, a szervezőbizottság operatív vezetője kijelentette, párját ritkító élménnyel szeretnék kiszolgálni a közönséget, minden idők legnagyobb és legjobb világbajnokságát szeretnék megrendezni. A VB szlogenje a csap hullámokat lesz, és Budapest 27 logó is hullámzik majd. Július 16-ig lehet licitálni online árverés keretében Pelének arra a mezére, amelyet az egyetemes futball brazil legendája az 1958-as világbajnokság döntőjében viselt. Az aukciós ház vezetése a most zajló VB-re időzített kereskedelmi akciójától jelentős bevételt vár. Az előzetes kalkulációk szerint a mez akár $6 millió-nál többért is elkelhet.

0: Örmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Egyre több Pestvár megyei településen vezetnek be vízkorlátozást. Újabb támadások veszélyeztetik az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünetet. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A 40 fokot is elérte a hőmérséklet országosan, ami több fennakadást is okozott. Meghibásodott egy műtőklíma berendezése a Dél-Pesti Centrum Kórházban. 25 vasút és több hívvonalon sebességkorlátozást vezettek be. Az M7-es autópályán baleset, valamint járműtűzés nehezítette a közlekedést. A nagy meleg miatt a paksi atomerőmű teljesítményét tovább csökkentették. Néhány településen pedig vízellátási problémák miatt tartálykocsikkal biztosítják az ivóvizet. Egyre több Pestvár megyei településen vezetnek be vízkorlátozást, vagy kérik a lakosságot a takarékos vízhasználatra a tartós hőség miatt. Pestvár megyében több településen nappali locsolási tilalom lépett életbe, és tilos ivóvízzel medencét tölteni vagy autót mosni. A vízszolgáltatók szerint a korlátozások célja a folyamatos és biztonságos ivóvízellátás fenntartása a rendkívül magas fogyasztás idején. Ajánlásokat küldött a bölcsödéknek és óvodáknak a hőség miatt az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Lannert Judit tárcavezető közölte, a következő napok rendkívüli melege miatt azt kérik az intézményektől, hogy a legforróbb órákban ne szervezzenek szabadtéri programokat, gondoskodjanak a gyermekek folyadékpótlásáról és az árnyékról és a hűsítésről is, valamint a dolgozók jólétéről. Újabb támadások veszélyeztetik az Egyesült Államok és Irán közötti törékeny tűzszünetet. A Reuters szerint Irán rakétákkal és drónokkal támadott amerikai katonai bázisokat Kuvaitban és Bahrainban, miközben Washington korábban ismét iráni célpontokat vett célba. A felek kölcsönösen a tűzszünet megsértésével vádolják egymást. Lezuhant a Saudi Aramco olajvállalat egyik helikoptere. A baleset a Hormuzi szorostól nyugatra történt. Az Aramco néhány nappal korábban indította újra az olajszállításokat a térségben, ahol az iráni konfliktus miatt hónapokig szünetelt a forgalom. Újabb hőségrekordok dőltek meg Európában. Bécs belvárosában először érte el a hőmérséklet a 40 fokot. Németországban 41,7, Csehországban 41,1 fokot mértek, Pozsonyban pedig új városi melegrekord született 39,5 fokkal. A rendkívüli kánikula miatt fennakadások vannak a német és a szlovák vasúti közlekedésben. Németországban péntek óta legalább 10-en fulladtak vízbe fürdőzés közben.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn is csak kevés gomoly felhő lesz az égen. Zápor, zivatar az északi középhegységben és a keleti megyékben fordulhat elő. Hétfőn napközben 35-41 fok valószínű. A hét közepétől záporok, zivatarok hoznak néhány fokos enyhülést.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is

0: Körmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Érvényben van a harmadfokú hőségriasztás és a vörös kód. Otthoni munkavégzést rendel el a közszférában dolgozóknak a kormány a rendkívüli hőség miatt. Elsőfokú vízkorlátozást vezettek be Pátyon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Otthoni munkavégzést rendel el hétfőtől a közszférában a kormány a rendkívüli hőség miatt.